akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rá...

fellépését a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most például egy olyan könnyed nyári bulizós zene, amit a DJ-ink vezettek be a köztudatba. Először lehetett a Live Mixben hallani, a World Is My Radio Show-on a Diszkos Hitben Kuki is játszotta, és ott megnéztem a top komment jelenleg a klip alatt. Like, ha te is magyar vagy, és a Rádió 1-en hallottad először, alatta írtak, hogy a jó, hogy like voltam, és valaki írta, hogy el kellett fütyülni.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például az az előadó, akit a Rolling Stone magazin a top 50 legsikeresebb ausztrál elektronikus zenét játszó művész közé sorolt nem olyan rég. Számtalan zenei díjat bezsebelt már. Cyril barátunk, aki már kétszer is megtáncoltatta a Rádió 1-eseket a Budapest Parkban, jön a Camera, az Ed Sheeran-dal az ő remixében nem sokára.
2: Tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
2: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
5: Rádió 1!
4: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most a superstar Taylor Swift, akinek a nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy valaki még abból is egy ilyen performance-t csinált, üzleti lehetőséget látott benne, hogy összegyűjtötte az esküvője utáni összegyűlt szemetet az utcáról. A művész neve, mert egy művészről beszélünk, Justin Gignac, aki smokingban összegyűjtötte a talált tárgyakat Taylor Swift esküvője után a Madison Square Garden környékéről. Valójában, bár esküvői szemétként kapkodták el a rajongók ezeket a tárgyakat, a valóságban a talált tárgyak egyike sem származott az épületen belülről. New York City Garbage, ez volt a projekt neve, és olyan dolgokat árusított a művész, mint elszívott cigarettacsikkek, műanyag szívószálak, vizes palack kupakok, rendőrségi kordonszalagdarabok, egy darab gazdátlan baloldali AirPod fülhallgató és egy használt ovulációs teszt. És igen, ezek a tárgyak azért voltak értékesek, mert Taylor Swift esküvője után találta valaki őket az utcán. Hát őrület, hogy mi van a nő körül. Ez az Opelite.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Az albán származású DJ Brigard után egy brit DJ producert húzta most elő a kalapból, Joel Corey, aki jelenleg Spanyolországban DJ-szettezik. Ez a Stay a Little Longer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tanévkezdésre áthathatják a Vámospércsi úti csomópontot. Kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Bárány Donát távozik a DVSC-től. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a debreceni Vámospércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a koporréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagyantal utcai szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-éig. Az 1,4 milliárd forintos beruházás célja, hogy javítsa a városrész közlekedését. Gábor Zsombort, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét hallják.
3: Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése ez a Vámospécsi Budai Nagyantal hétvezér csomópont. Itt ezzel az átépítéssel akár 15-20%-a is meg fog emelkedni az átbocsátási képessége majd ennek a kereszteződésnek.
2: Várhatóan jövő hónap közepére adják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitásbővítő fejlesztés műszaki átadása pedig szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecent. Hétvégénként kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Augusztus végéig, minden pénteken este 6 órától vasárnap este 6 óráig autómentes lesz Debrecenben a Piac utca, Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakasza. Ez idő alatt a Piac utcának ezen a részén csak az Arany János utcáról lehet majd járművel közlekedni a Miklós utcai kereszteződésig. A hétvégékre autómentessé váló részen a vendéglátóhelyek teraszai kibővítésével és színes programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. A Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kiemelkedő növekedésének egyik motorja a debreceni biotechnológiai telephely. Egy olyan komplex gyógyszeripari központ, ami Közép-Európában egyedülálló. Egyebek mellett erről beszélt a Richter üzletág igazgatója dr. Bokserik a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában. A Richter jövője kapcsán az is elhangzott. A cég szakmai közösséget és tudásbázist is épít Debrecenben, ami a hatékonyság növelést előtérbe helyező új fejlődési szakaszának az alapja. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. Bárány Donát átigazolási díj ellenében távozik a DVSC labdarúgó csapatától. A debreceni együttes saját nevelésű támadója a holland első osztályba feljutó Ado Den Haagnál folytatja a pályafutását. A 25 éves labdarúgó 154 mérkőzésen 61 gólt és 26 gólpasszt jegyzett a Lokinál. Idén tavasszal pedig bemutatkozott a felnőtt válogatottban is. Térségünkben ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 24, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra után, 15 perccel, Eszter, jó reggel, ciao.
2: Hello,
1: hello, Feri, jó reggel,
2: szevasztok. Ne nézzetek rám.
1: Hello.
3: Érik a szőlő, ha így fogom eltapsolni azt a
1: linket. De mit hatszottam ki neked?
2: Tudod, mi vagytok? Berény Miklós és a testvére vagytok, ez a KFT.
1: Ennyi gyerekek.
2: Annyi szopránuszt nézek, hogy pontosan tudom, mi történt.
1: Ennyi.
2: Megbeszéltétek előre.
1: Viri csukalóvét.
2: Ugye nem kell tovább várnotok.
1: Cashbe hoztad?
2: Cashbe hoztam.
3: De nem már 20 forintosokba? Egyedem van.
2: Nem 20 forintosokba hoztam, mert van szívem, tudod, Feri? Van igen, szívem. Nem olyan nagy szívem. Van. Sőt, tudod, mint a Rolnika se töltem szét, tessék.
1: Az mi?
3: De imádlak.
2: Az 80 ezer forint 200-osokban, mert sajnos nem volt több 500-as, és itt a többi. Tessék, te kutya.
3: Nagyon jó lesz a korhelybe váltó pénznek. Nagyon fognak neki örülni.
1: Várja, tehát 80 ezer van 200 forintosokban rolnizva.
3: Meg milyen súlya van?
1: Azt a mindenit, ez nagyjából 5 kiló.
2: Tudod, mekkora kísértés volt, hogy ne törjön össze?
1: És még 500-asokba kapod meg a 20 ezret.
2: Tessék, ne egy helyen költsd, de azt szerettem volna.
3: De jó, mondom, váltó pénz.
1: Hol tudsz ilyet venni, ilyen 200-asokban? Postára bemész és adnak neked rollit?
2: Igen, ezt nem mondtad, tehát tessék, egyedül, bontsd már fel nekem ilyen érzést. Egy rollit azért törjünk már el.
3: Amúgy nem törsz el semmit, az az én pénzem.
2: Legszívesebb az összeset eltörtem volna, tudod, és csak így egy zsáklaput hoztam volna neked, de gondolod, hogy motorra jöttél.
1: Gyerekek, a fogadás, az egy kilós fogadás volt, tessék, és hát Eszter elvesztette, Feri megnyerte, úgyhogy... Úgyhogy megvan.
2: Ennyi. Hát te nem...
3: Ilyen eskü, de tényleg nem akarom védeni magunkat. Nem volt összebeszélés. A legnagyobb jó indulattal mondom azt, hogy arra fogadsz, akire akarsz. Én nem mondtam az alapot, hogy mennyi pénzt tegyünk ebbe bele.
1: Az én voltam.
2: Figyelj, én nem beszéltem a hallgatóimmal. Nem, direkt nem azt mondom, hogy hallgatóink, mert ők az én hallgatóim. Beszéltem a hallgatóimmal az Instagramon, és mindenki mondta, hogy ez egy klasszikus esete volt annak, hogy ti betereltetek engem egy ilyen...
1: Itt a piros, hol a piros játék volt. Volt egy felbújtó, volt egy játszó, volt egy étezgéber, aki rosszra vitt, aki belehergelt, elfogadtad, abban nem tudták kiátrálni, úgyhogy... Légy szíves majd titokba akkor.
2: Igen, a kedvenc az volt, amikor Feri szájából elhangzott a mondat, hogy hát most sajnos csak azért nem én fogadok a franciákra, mert elvből nem fogadok a franciákra,
3: igen,
2: ugye?
3: De
2: amúgy szívem szerint, hogy ők az esélyesek, és hogy így. És még itt moralizáltunk, hogy hát úriember, biztos baj, és ezért, tessék.
1: Figyelj, köszönjük
3: minden,
1: szépen.
3: Minden erre, érted? Láttad az occokat, azok is mind a franciáknak adták volna ezt a győzelmet. Uh-huh, én olyan esélytelen voltam ebben. Uh-huh. Én minden ma született bárány álltam oda spanyol csapat mellé.
2: Jön még kutyára, dér, Feri. Ennyit szeretnék mondani. Jön még kutyára. Lesz itt még női vízilabda szezon.
1: Ennyi, én még a Julit levettem tegnap egy 20-assal, úgyhogy figyelj, osztjuk a csajokat keményen. Ugyan nem egy kiló, de azért az is jó, azt hiszem, azt én nyertem, úgyhogy megyünk. Meg

0: vagyunk, és még várjuk a téteket a döntőre, a spanyol-argentin döntőre.
1: De most már tudom, hogy ki lakik a Sárkány utca 14-ben, csak ennyit szeretnék mondani.
2: Sárkány ellen sárkányfű.
1: Hogy figyeljetek, emlék, kerestük itt a telefonos csalókat, hát nem kell volna nagyon keresgélni, mert itt ülnek azok a stúdióba.
0: Ennyi. Jaj. Ennyi. Nézzétek a tegnapi gyerekek, nézd belenézzetek.
1: Hát nekem nincs pénzem ilyesmire.
2: Nincs, de nem fogadtunk rá, ezt megnézheted volna. Én mondom, belenézek az elejébe, aztán takarodok aludni, mert ezek elfocizzák az estémet megint. És akkor jött az angol egyes, ugye egy góllal elkezdtek vezetni. Hát, hogy is mondjam? Akkor megint azt mondtam, hogy elmegyek aludni, de aztán mondom, csak megvárom a végét. Hát figyeljetek, az a brazil feltámadás, ami ott zajlott, az, szóval, hogy én így nem is értem.
0: Brazil?
2: Ja, ülje vagy? Mit mondom? Brazilt mondtam.
0: Brazil feltámadás? Ja, mit néztél?
2: Ne, bocsánat.
0: Biztos, hogy a meccset nézted?
2: Egy meccset néztem, csak
0: az argentin feltámadásra gondolsz.
2: Na, szóval, hogy álmos vagyok és fáradt, össze-vissza beszélek. Hát az utolsó 4 óra 20 perc az gyakorlatilag lehetett volna pontosan a 2-1-ről 5-1 is, mert aha, annyi helyzetük volt, olyan gyönyörű kivitelezés, vagy legalábbis nekem, aki nem értek a focihoz, szóval megvan a 2-1, szép foc, srácok.
0: Nagyon, Messi jobb lábbal bead, Messi bal lábbal bead, minden volt, gyerekek, úgyhogy fát.
2: Azért
0: ugye,
2: vigyáztak a fiúra, akkorát nem tudott villanni szerintem, mint amikor.
0: Fogták, de ezért klasszik. Tehát egy villan kettőt elhúz jobbra, és jobb lábbal olyat adott be, hogy abból meg volt. A fejes gól megható volt, szép volt, úgyhogy spanyol-argentin, ez rendben, ez rendben lesz.
2: Egy fogadás a döntőre, spanyol-argentin?
1: Hogy vagy, Zsú? Mi a helyzet? Hogy vagyunk? Merre tart az irány?
0: Én tartom nagyon szívesen bárkit, tehát, hogy bárki bár meg
1: semmi?
0: Korábban.
1: Egy dupla sem is vagyok.
2: Na? Hey, de jó!
1: Nem tudom, hogy a Ferencvárosi postán tudnak-e még nekem adni többet, igen. Mert van-e még ebből egyáltalán?
2: Max, elmész egy másik postára is.
1: Hány postára kell elmenni egy embernek, aki veled fogad? Csak kérdezem.
2: Hát attól függ, hogy mekkora a fogadás.
1: Nekem gyermekeim vannak és családom, hogy nem fogadhatok.
2: Ha azt mondod, hogy dupla vagy semmi, akkor 2 kilós.
1: Ugye, nézem a Sopranost, és nem fog belecsúszni ugyanabba, mint a többiek, jó? Tehát nem fogok.
0: Már belecsúsztál, mert már 1 kilóval benne vagy.
1: Igen, ez jól van így.
0: Ez jól van így, igen. Most az annyi a rossz hír, hogy általában én nem nyertem, hanem vesztettem.
1: 50 ezer forintot, ahogy jól.
0: És nem 20-at, hanem 50-et. De hogy minden más timmel, amit mondok.
2: Aha.
0: De nem tudok veled menni, haver, mert én is a bukó oldalon vagyok, sajnos. Nem tudjuk levenni.
2: Júlia Argentina volt, igen.
0: Akkor igen. Tehát nem én nyertem.
2: De ezt te tartottad?
0: Én mondtam a Julinak, hogy nevezze meg a párba ellenfelet, és igen. Akkor viszont nem tudok veled menni a csajok levevésében, mert most Juli visszaszedte egy kicsit Eszter pénzét.
1: Juli
0: helyt állt a csajoknál, mert egy 50-esen leszedett engem.
1: Nagyon szép, már csak azt kell kitalálnunk valahogy, hogy a Lacit hogy fők leszedni pénzzel, mert akkor fogunk kiegyenlítődni pontosan.
0: Igen.
1: Valami legyet.
0: Gyerekek, hát akkor most már csak egy döntőre dobjunk oda valami nagyon izgit.
1: Ezt a lányom úgy szokta hívni a végső döntőt, hogy döntő-döntő.
0: Döntő-döntő.
1: A döntő-döntőre, igen.
0: Döntő-döntőre dobjunk oda valamit. Tehát akkor azt meg... A döntő-döntőt megnézzük vasárnap.
1: Jó, de akkor most én mondom, hogy ki fogad, ti fogadtok Ferivel. Na, 1 millió forint és egy kutya. Hát én
2: van.
1: Igen, de egy kis kutya, amit még fel kell nevelni.
0: Igen.
1: Hát a senki nem kell, tudod, hogy senki nem kell. Nem fogtok fogadni.
0: 3 hetes korától fel kell nevelni, ez a fogadás. Ez a fogadás tárgya.
1: Plusz 1 millió forint.
0: Plusz egyem.
1: Ez a tét, ti fogtok fogadni. Jó, Feri a franciákra. Nem baj, nincsenek ott. Ez van.
2: Jó, és Balázs az angolokra. És ha egyik csapat sem nyert, akkor neked adunk egy milliót.
1: Így van, és mind a ketten kaptok egy kutyát.
0: Na igen, Julinak jobban szurkoltam, mint az argentinoknak. Valami küldte nekünk. Gyerekek, hát ez nem jó hír. Na mindegy, jó. Akkor ezt még holnap tegyük el azért a vasárnapi fogadást. De intézzük el, tegyük el. Ne felejtsük, amit Eszter mond, tényleg fogadnunk kell. A vasárnapi döntőre helyt kell állni.
1: De akkor holnap legyen meg, és én mondom meg, hogy miben fogadtok.
2: Mi van? Ne
0: most
2: akarjál
0: azért
2: már túl.
0: Most azért ne kelljen vezekelni, mert buktál 1 kilót.
1: Emlékezni vissza, hogy te hogyan intézted ezt a fogadást?
0: A pénzösszeget mondhatod, de most ezt... nem fogok mesztelenül békahúszonyban sétálni a Hősök terén egy buvár szemüveggel a lábamon. Tehát állom a pénzt.
1: Ezt írjuk fel, Zsulu.
0: Állom a pénzt.
1: Elkezdődött az
0: ötletelés. Azt mondod az összeget, azt mondom, állom.
1: Akkor csak valutát lehet mondani és összeget?
0: Igen.
1: Jó, akkor lej.
0: Leva.
1: Leva. Igen.
0: 10 millió hrivnyába fogadunk.
1: Jó, ki fogom találni, aggódjatok, ki fogom találni. Azt
2: még szeretném... kettőre is lehet fogadni, mert ugye van a bronz meccs is.
1: Az még nem döntő-döntő.
2: Az még nem, az csak sima döntő. Mi?
1: A bronz, igen, a sima döntő. A bronz meccs, ki játszik?
2: Hát francia-angol.
0: Francia-angol, a bronz meccs az a szombat. Az már kicsit ilyen érdektelen. Muszáj lejátszani, de senkinek nincs kedve hozzá. Ez a bronz meccs, és soha senki nem emlékszik, hogy ki lett a bronz.
2: A harmadik.
0: De muszáj lejátszani, az van szombat, és akkor vasárnap a döntő, addig internetet kell csiholnom valahogy, úgyhogy...
1: Elvitték a internetet?
0: Elvitték a internetet.
1: Kutyogtattak nálatok azt azért?
0: Nem értem, hogy miért nem tudok előkeríteni valakit a Telekomtól, vagy a Vantól, vagy valahonnan, hogy
1: tudom, hogy miért nem
0: segítsen. Segítsen nekem, és kössön be vezetékes.
2: Mi a baj, te Balatonon néz, nem a világ vége.
0: Igen, na ezt nem értem én se.
2: Hát emberek élnek, laknak nagy számban, nyáron meg főleg. Tehát hogy nem, ez nem egy, nem tudom, Vasmegyei határ melletti háromfős kis falu, ahol
0: igen,
2: nincs net.
0: Ez
1: én
0: a
1: azt
0: bajom.
1: Hallottam, hogy ez a Telekomnak a mindfulness programja, hogy a vízparton nem adnak netet, hogy tud élvezni
2: az életet. Hogy egyébként igen. Okos.
1: Felelősség teljes.
0: Igen. Most netről próbálok tévét csiholni, csak sokan használják
2: de
0: a cellát.
2: Most mit nincs? Net nincs, vagy tévé nincs?
0: Nem, büszkeségem elveim.
2: De az tényleg.
0: Büszkeségem és elveim nincsenek. Bekötött internetem nincsen. Mármint, hogy bekötött tévém. Internetem van, és internetről osztom az okos tévét.
2: Mi a baj?
0: Hogy sokan használják azt a cellát, és akad a meccs. Akad a meccs. Ez a nagy bajom.
2: Tehát a második gólt az csak egy fél órával később.
0: Annyi, hogy az 24 óra 05-kor.
2: Éjfél után 5 percet
0: indult el a közvetítés, igen, úgyhogy az csúszik egy kicsit. Na mindegy.
1: Kéne szerezni valakit, aki rádió hallgatja a meccset, és közben rajzolja nektek, ami történik.
0: Az egyébként nagyon jó lenne.
1: Szerintem az nagyon jó lenne, és legalább visszakapnál kicsit ebből a képernyőmentes életből, amire úgy szoktál vágyni.
0: Starlinket be lehet kötni?
2: Biztos.
1: Be.
2: Arra van, hát csak szállal lelógatni a kábelt onnan föntről a házadig.
1: Drága a Starlink, nagyon. Nagyon ugyan. Igen? 500 euró, hogy van ez? Va körül
2: mi
1: van.
2: Per hó?
1: Most nem mondom meg, hogy ezt miért tudom, de a lényeg, hogy
0: 500 euró per hó, de
1: nem,
0: hogy
1: nem,
0: is.
1: A bekötése 500 euró, és utána van egy havidi. Igen.
0: 30 ezer havonta.
1: Igen,
0: és 500 euró a bekötés.
2: Uh-huh. Mondj valamit, amit drága
1: hozzá, neki. Küldenek hozzá egy fogadóegységet, vagy mi ennek a neve? Egy fogadóbizottság.
0: Nagyon és kész vagy Starlinkből.
1: Kérdezz nyugodtan.
0: Nagyon felkészült vagy Starlinkből.
1: Igen, aha. Ez is a besamelmáltás, ez a kettő.
2: De egy csomóan írják ezt a Starlinket.
1: Persze.
2: Meg hogy olcsó.
1: Hát ezért nem fognak az ingatlanok, mert mindenkinek Starlinkje van. Na mit mondanak, Zsül?
0: 10.009 per hó, hát azért.
2: Na, azért de mennyi, az nem 30
1: de van egy olyan, de van egy ilyen bekötési díj, egy ilyen nagy. Arra emlékszem.
0: Az ja, meg van egy hardware költséged is akkor.
1: Igen.
0: Aha.
2: De lehet 17 ezer a kit.
1: Akkor ez azóta valami történt, mert ez tavaly nyáron még nem így volt. Ugye? Zsül is velem ért egyet. Úgyhogy fogadhatunk benne. Na, ki akar fogadni?
2: Nagyon megy neked.
1: Így van.
0: De Mancsi írja, hogy fizessék el a Svittévére, de nem érted a lényeget? Nem érted, hogy az internetről megy a Sweet TV, és az interneten van a baj? Mancsi, ne idegeljél ki, mert már kiidegelsz így korra reggel. Tehát a Sweet TV az egy applikáció. Azt letöltöd, de miről megy az applikáció? Miről nézed az okostévén az applikációt?
2: Internetről.
0: Ha internetről, hát te Mancsi, hát jaj, de jó megfejtéseket
1: és
0: küldesz.
1: És az a mobilsztikkes internet, a régi fajta, az nem működik már, az nincsen. Akkor be kell dugni, tudjátok, a laptop oldalról azt a...
2: Igen. És az vette a jelet.
1: Egy pendrive-ot, és akkor vette a jelet, az nincs.
2: Nincs régi, hogy hívják ilyen HBO-s dekoderet?
0: Az jó lenne.
2: Próbáld már ki, hát ha jó. 2005-ért vettük. Hát,
1: megkérd a fiaidat, hogy álljanak egymás nyakába, és egy ilyen nagy parabola antennával fogjátok be.
0: Mi mindig mindenkinek segítünk. Miért nem hív most föl a Tékom adás után, igen, vagy a van, hogy tudjuk adás. A címet, mondd be a címet, egy óra múlva ott vagyunk, és bekötjük neked, és én holnap olyan szépeket mondanék róluk. Úgy megdicsérném őket. Hát egyszer valaki nekem is segíthetne.
1: Van egy emberem a Sárkány utcában, aki tud neked gyorsan.
0: Jó, Pap Tamásnak hívják, vagy hogy hívják?
1: Így van, Pap Tamás.
0: Segítsen valaki vasárnapra a döntőre, a gyerekre messzi rajongó, tévét kell csiholnom. Mennyi?
2: Mennyiből lett tévé?
1: Amúgy a kétségbeesésnek ez a szintje, az, amit szeretek.
0: Igen, ez már ezzel az a kétségbeesés, hogy tegnap ültünk, szaggatott a tévé, és mondtam, hogy gyermekem, nem hagylak cserben, ha tovább jutnak vasárnapra, csiholok neked tévét.
1: Halló, Magyarország! Itt mindenkinek segítenie kell, internetre van szükség.
0: Annyi mindenkinek segítettünk, meggyűjtöttünk. Így van, segítsen így van. Már egyszer nekem is.
1: Azok közül, akinek segítettünk, valaki jöjjön ide,
0: igen.
1: És most segítsen vissza.
0: Szeretnék kapni egy hívást a Van Magyarországtól, vagy a Tékomtól, ahol azt mondja egy nagyon kedves asszisztens, vagy
2: kedves
0: egy segít,
2: Balázs.
0: Kedves Balázs, létszés, mondd be a címet, 11 órára most ott vagyunk, és egy órán belül neked üzembiztos tévéadásod van.
1: Jó,
0: megoldjuk. Balázs. És jön két ilyen kantáros, nadrágos ember egy ceruzával a fülük mögött, egy
2: szerelnek
0: kis barkasszal, fölmásznak igen. Valami póznára, behúznak valami kávcsot, azt mondják, hogy nagyon szívesen, Balázs.
2: Igen, sajnos te továbbra sincs, de érez jó magad.
0: 15 éve szolgálok, egyszer miért nem tud valaki nekem segíteni?
1: Ez azért
0: megérdemlett, pedig
1: igen. Hány ilyen piackutató utolsó telefonhívásra válaszoltam, akkor jó napot kívánok.
0: Egyszer se dühös lerakom az összes.
2: Na, hát most kapod meg.
1: Így alakulnak ki ezek a kapcsolatok, Balázs, az a helyzet. Ez
0: de,
1: így alakul ki.
0: De nagyon jó ötletet kaptunk, betárcsázós internet hangutánzó verseny. Júj, a hideg rá.
1: És tudod, mi a durva, hogy érzelmi blokkokat old fel benned, ugye hallod, hogy tárcsázd be az internet, tudod, hogy már este 10 után van, és tudod, hogy most nagyon nagy MSN-ezés fog történni. Jaj, de jó is volt.
0: Igen, az jó is volt. Egyébként van két jegyem az Otira annak, aki segítene csak szó. Hoppá! Ekkora a baj!
1: Úristen, figyelj!
0: Akarod a VIP-ből
1: nézni? A saját anyjának nem adott jegyet.
0: Anyám is kért, letiltottam. Akarod a VIP-ből nézni az Otit? 11 órára legyél Balatonszárszón.
1: Figyelj, gyerekek,
0: és légy szíves,
1: a stégről fogják nézni. Senki nem mehet be.
0: Akarsz találkozni Otival egy Meet the Great rendezvényen a backstage-ben hátul? Kérsz egy üveg viszkit a kezedbe a bulira?
2: Gyerekek, ez egyre nagyobb ez a tét.
1: Jó, kimegyek, én megnézem magamnak ezt a balatoni, lehet, hogy be tudom, hogy kötni.
0: Hozzá már egy fázi ceruzát, közben basszorolt internetet.
1: Na, hát
0: Lehet velem boltolni, de tényleg kellene egy kis segítség. Oszd a korlátlan netet, és nézd a tévén, vagy tükrözd ki a telefonodat ide a tévére. Aha, ezt egyébként tegnap próbáltam.
2: És?
0: Nem tudtam betükrözni a tévét, de megpróbáltam.
1: Figyelj, amúgy ne, erre fogadtam volna. Hogy
0: nem, mert kijött a jel, tükröződött, de azt is csak ilyen kereste. Nagyon egyszerű, hát megnyomsz egy ikont, az betükrözi, küld egy PIN-kódot, az beütöd, és a két műszer összehangolódik, de valamilyen nem szerette. Nem az iPhone nem hangolódik, azt hiszem az LG-re. Laci, ezt te jobban tudod. Az iPhone nem szereti az LG-t, vagy az igen, iPhone nem szereti a Samsungot. Valóban nem tud hangolódni, nem tudod letükrözni, mert nem engedi, érted?
1: Az iPhone nagyon sznob. Nagyon sznob,
0: és azt mondja az iPhone, hogy én nem hangolódom az LG-re. Hát milyen rohadékok ezek?
2: Miket mondtál, hogy mit ígérsz, hogyha megoldja valaki?
1: Jaj, szerintem most megint a biztosból beszél, hallod a hangját.
0: Én azt ígérem neki, hogy...
2: Figyelj, Marci!
0: Egy Balázsékos bögrét tudok már csak ígérni.
2: Kettő
0: darab Rio Mare kukoricás babos tonha konzervet.
1: És egy közepesen erős kézfogás.
2: Hello, a tonha konzerv közös, az mindenkié, azt ne osztogad.
0: Amit kér, mondd meg neki.
1: Nézzek fel, hogy markolásza a pénzét közben, hallod? Tiszta gengfélek.
0: Fél, hogy visszalopod.
2: Tudom, hogy milyen vagy. Kimegyek cigizni, az hopp.
1: Lemegyek vele a retróba az automatához, beledobálom azt a rollit, hallod? Mindenki a vendégem.
0: Igen, fél, hogy visszaveszed, igen. Na mindegy, gyerekek, jó van, köszi a tippeket, nagyon jó. Egyébként köszi itt a sok-sok tippet, hogy mit lehet meg, mit nem lehet. Hát sokan vagyunk Balatonon, aztán ott mindenki használja azokat a cellákat.
1: De fiúk, ott, ha vannak, akkor a Starlinget most próbálják meg.
0: Csak vasárnapig nem tudom, hogy Elon elküldi a hardware, tudod? Hát nekem ez most vasárnapra, hogy 8 óra ott nincs internet, ott a gyerek dzsihádba rakja, olyan vigyázva vagyok, érted? Messzis pólót kell neki szerezzem vasárnapra. Hát itt meg vagyok bízva a fontos feladatokkal. Te kicsi focizik, akkora messzi fel, hogy sikítva ünnepel tegnap, érted? Hát ez muszáj, fontos projektek vannak, amiket itt vasárnapra. Első a tévé, aztán a mez. Utána elintézem, hogy megnyerjék az argentinok. Így van fölépítve.
1: Nagyon szép.
0: Utána lefizetjük a spanyolokat. Ez van.
1: Jó, szerintem ez össze fog jönni. Most már még van 3,5 óra a műsorban, addig tudunk kuncsologni internetért.
0: Igen, megoldjuk, gyerekek. Jól van, vissza a kerékvágásba, játék, kis hírek, kis muzsika. Aki játszana velünk, nagyon jó nyereményeink vannak, az jelentkezzen Fekete Féligennemre, adunk még kampuszjegyet a mai napon. Lehet venni a Művészetek Völgyében, aphallgatójának forma egy-egy. Tele vagyunk még egy csomó mindennel.
1: És képzeljétek el, találtam egy új énekest, akinek van egy dala, ami alapján teljesen félreértelmeztem az ő korát, színét, és majd, hogy nem a nemét is. Nem hallgatjuk meg?
2: És ott is?
1: Mire tippeltek?
2: Pörgős?
1: Nem ott is. Új, pörgős, nagyon jó.
2: Pörgős.
1: Te nagyon fogod szeretni, meg fogod venni Bakeliten. Kezdjük azzal a következő megszólalást, vagy előtte, vagy nem tudom, be tudjuk rakni?
2: Behát, mindent be.
0: Mit akarsz berakni?
1: A rollnikat fogom berakni, mind a kettőtöknek egyesével.
2: Hátulról.
1: Darabonként 15 centi.
0: Egy nagyon fontos dolog, hogy berakjuk, hogy el kell mondanod, hogy ki az.
1: Jó,
0: az nem tudjuk berakni. Ugye,
1: Don Westnek hívják.
0: Don West. A jó öreg Don West.
1: De ne keressél le, ne csaljál.
2: Jó, hogy ki kell találjuk, hogy
1: igen,
2: ki
1: igen. Milyen színű, hány éves, ezt kell kitalálnotok. Meg fogunk lepődni a végén.
2: Akkor 18 és fehér.
0: Én azt mondom, hogy sárga, és
2: 92.
0: És tájvani.
2: Egy tájvani?
0: Egy tájvani, kicsit dél-koreai vonattal egy vonalas vágott szemű.
2: Jó.
0: Te?
2: Jó.
1: Én tudom, hogy nem
2: tudja. Én azt mondom, hogy 18 éves, fehér színű.
0: 18 éves
2: fiatal ember.
0: Én azt mondom, eurázsiai.
1: Ha? Jó, egy mesztic valahonnan?
0: Egy mongol, egy mesztic, semmi. Jó, ezt jó? Hallgassuk meg, ezt a dalt, jó
1: igen,
0: a dal?
1: Igen, nagyon jó.
0: Na, mindjárt beszerkeztjük. 6 óra 33, gyerekek, rekord, idáig még soha nem mentünk el, nem tudom mi van, de jót jelent a dolog, itt vagyunk mindjárt rögtön a hírek után.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A népkezdésre átadhatják a Vámospércsi úti csomópontot. Lejárnak a könyvformátumú személyik. Elkezdődött a magyar görög dinnye főszezonja. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámospércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopóréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagy Antal utca egy szakaszát teljesen lezárják. Várhatóan augusztus 7-éig, így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitás bővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecen. Augusztus 3-án vesztik érvényüket a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli, így jelenleg is érvényes személyi igazolványok. Több mint 160 ezer embert érint a változás, jelentős részük 80 év feletti. Az érvényesség megszűnéséről nem küldenek értesítést, ezért az idős emberek esetében a családtagok segítsége kiemelten fontos. Az új kártyaformátumú igazolványokat a hajdúbihariak bármelyik kormányablakban igényelhetik. Édes rédús, és már Debrecenben is szinte mindenhol kapható. Elkezdődött a magyar görög dinnye főszezonja. Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legjelentősebb dinnye termelője. A megtermelt mennyiség csak nem egy harmada exportra kerül. A szakmai szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, a szezon elejé árverseny komoly károkat okozhat az ágazatnak. Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallják.
2: A múlt héten nagyjából már egy ilyen 230-280 forint közötti árakat láttunk, és most úgy tűnik, hogy ezekben az akciókban erről az árszintről bukunk be a 150-170 forintos árszintre. De azt gondolom, ez körülbelül 2 hétig irányadó lesz az árakat tekintve, mert egy ilyen akcióból, ami ráadásul a szezon elején jön, nagyon nehéz felállni a piacnak.
1: Apáti Ferenc szerint az árak a következő hetekben az időjárás alakulásától függhetnek.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek már

0: szabályozása. Csak a zöld zónában maradt díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DB Parking honlapján. Térségünkben ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 24, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egyen, a Rádió egyen.
1: Igen, ja.
2: Kikészült Balázs, teljesen kikészült. Nem mondom, ezt se dobom.
3: Jó, mondjuk tempót ígértél, azért nem, gyors nem volt.
2: Azt mondtam, hogy egy nagyon jó zenei zene.
3: Viszont nagyon jó tippek jöttek. 11 éves eszkimó kislány.
2: A molokó.
1: Igen. De a 83-as végül is jót írt. Csak nem tudom beolvasni.
2: De, hol van?
1: Nem szerettem, az ilyen egyszerűen megfogalmaz.
2: Mi érzi ez Eszter?
1: Nem, ez Eszter. Csak egy gyors, rövid lényegre törő kérdés egyébként, igen.
2: Látjátok, ez van.
1: Ennyi.
2: Ez, hogyha sok trás közébe csúszik valaki.
1: Ennyi.
2: Ez a, elnézést kérek mindenki. Igen.
1: Na, ez hangszerek a rádió egyen kérdőről, aki.
2: Ez a fiatal ember az, ez a 25 éves fehér modellfiú énekli ezt a dalt. Így
3: az anyja, úristen.
2: Hogy ebből a paliból hogy jön ki ez a hang, ezt magyarázna meg nekem. Úgy néz ki a srác, mint egy...
3: Megfázott gyerekkorában is úgy maradt.
2: Igen, konkrétan. Igen. És 2 méter magas mindehez, és egyáltalán nem tud mozogni a színpadon, tehát ahhoz képest, hogy énekel, semmilyen mozgáskultúrája nincs, és nagyon kellemetlen nadrágukat hord. Imádom.
3: És imádják.
2: Imádom.
3: Hát valószínűleg is levartam.
2: Nem annyira ismerik amúgy, hozzád el.
1: Küldenek neked itt még tőle hasonló előadókat.
2: Jó, jöhet, köszönöm szépen. Visszadom a zenészerkesztő,
3: hát és a zenészerkesztőnek. Tényleg egy ilyen modell gyerek.
2: Egy modell srác.
1: Igen.
2: Konkrétan azzal foglalkozik, hogy modell. Na most egy kicsit azért látom, Feri, azért rájött, hogy ez te is lehetnél. Itt could be you, but you play.
3: Nem, több oka is van, amire én nem lehetnék.
2: Amúgy ezt te konkrétan el tudnád énekelni. De nem? Szerintem Feri, hát, tudnál egy szól előadó lenni? Dehogy nem.
1: Nem biztos, hogy így, ahogy ez a csávó.
3: Jobban.
1: Van egy kis hangja. De ezt most megtámogatjuk akkor ezt a dalt, jó?
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Na, ezt már dalokat is támogat az időjárás. Nem jelentésünk, semmi. Gyerekek. Jól van, oké. Akkor egy játékot csapjunk oda, mit szóltok hozzá.
2: Jó van, úgy látom, hogy teljes izé van. Balázs kapott 3 ajánlatot 3 átjátszó toronynak az elkészítéséhez. Ő ezzel van elfoglalva. Feri közben azon gondolkodik, hogy hogy lehetne Don West, igen. Én pedig azt nézem, hogy a hallgatók miért őrültek meg valamit, amivel igazi hangszerek vannak.
1: Eszter, többet nem kéred zenét.
2: Bocsánat, kérek mindenkit, akit megviselt ez a reggel, de nagyon jól tudok vezetni.
1: Igen, ez neked bejön ez a dal, vannak ilyenek. Én is osztom őket ilyen olyan dalokkal, amire csak én tudok ráhangolódni. Feri kimegy, Zsüll lehagyja a fejét. Én is egyedül üldögélek, és bombázom a hallgatókat. Most ez a te 3 perced én volt. Ez most a te 3 perced.
2: Ez a dalat gyászoltam, hogy Szijjártó átment a BYD-hoz.
1: A gyászolás nálunk már jelent, hogy ha arra gyászoltál, hogy Szijjártó átment a BYD-hoz, én is nagyon nehezen, de egyszer meg tudtam rátenni. Nehezen, de egyszer megtettem.
2: Örülni kell.
1: Igen, visszaadta a mandátumát Petya, és elmegy a BYD-hez.
2: Én erre nem is gondoltam, mint lehetőség. Tehát ez fel sem merült. Nem volt benne a kártyában, vagy a pakliban ez a kártya.
3: De hogy nem kapja meg a lehetőséget, vagy hogy nem él vele? Melyik volt? Melyik nem volt?
2: Nem, az, hogy távozik.
1: A politikából és elmegy.
2: A versenyszférába, itt most teszek egy idézőt, versenyszférába, és akkor így kiszáll a nem tudom, 56. napon.
1: Igen, ez meglepő, de a folyamat érthető, látható és tapasztalható, úgyhogy...
2: De hol vannak az ígéretek? A vehemencia, a harc, a küzdelem?
1: Hát az egyelőre elmaradni látszik. Főni Amcsiba, itt meg mindenki igazol át a magánszektorba.
2: Hajrá egyik, de hajj magad másik.
1: Igen. Na, itt van a játékosunk, gyerekek. Halló, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok, Bea vagyok, Székesfehérvárról.
1: Bea. Na, mi a helyzet, Bea?
5: Sziasztok. Aludtam, amikor hívott az Anna, először elbögtem magam, mert nagyon meglepődtem, meg valószínű, hogy leesett a vérnyomásom még durvábban, mint alapból. Meg hát Esztert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom.
1: Aha.
5: És ő a választottam.
3: De várjál, hajnalban megriadtál, dobtál egy SMS-t az Annának?
5: 6 órakor írtam egy SMS-t.
3: Ah, és visszaaludtál.
5: Hívott egy kutfajszám. Hittem, csak abba is, hogy még aludhatok.
2: Te egy nagyon jó gondolkodom, gyakorlatilag egy horgász. Bedobta a csalit, majd visszaadta.
3: Majd az elektromos riasztó az biztos szól.
2: Így
3: volt vele, és tényleg.
2: Amúgy annak mindig megérzi, hogyha valaki jól érzi magát, csak mondom neked. Tehát megérezte, hogy a pulzus a stabil, mondta, hogy jó, akkor most felhívjuk.
5: Igen, és a gyermek a Mekibe dolgozik, ilyen nyári munkán, hogy a művészetek földjébe ugye összejöjjön a kis zseton, Én meg gondoltam, hogy nyerek neki, a zsaton meg elveszem, azt veszek egy új cipőt, nem viccelek.
2: Észre vagy, nagyon helyes.
3: Szerintem a legkorrektebb anyai viselkedés lenne, nem?
2: Én a művészetek hölgyében soha nem láttam egy cipőt hordani fiatalokat.
3: Na, nem kell.
2: Ott a cipősekkel.
1: Na, bőre, hogy egyébként tényleg erre gyűjt a gyerek, és most nálunk meg ez a nyeremény? Tehát azért ez egy érdekes együttállás.
5: Nagyon. Nagyon.
2: Jó,
5: hát akkor nekem figyelj. Azért mostanában így szerencsések a dolgaim.
1: De ez milyen jó, azt elolvastam, és mondom, érdekes, gyűjt a művészetekre, hogy gyere, de hogy nem hűszem, tényleg arra gyűjt, hogy elmessen. Erre
5: igen,
1: meghallott, hogy
5: igen,
1: ez
5: igen. Hát többek között, aha. Többek között.
1: Jó, akkor Esztert választottad, ez a lényeg.
5: Yes.
1: Indulunk akkor. Jó, nézd, csapjatok össze, aztán meglátjuk. Áram, kedvesünk.
2: Bea, azt mondják a hallgatók, szia, hogy olyan a hangod, mint egy női sorozatgyilkosnak.
5: Hát ez így van.
2: Az nagyon jót jelent különben, az egy karakter.
5: Hát,
2: volt már tárgyalásod?
5: A büdös életbe.
1: Hát egy van, nem megy a gyerek a művészetek hölgyébe. Hagyd dolgozzon tovább még egy kicsit.
2: Neked nagyon tetszett a büdös életbe. Abba minden benne volt.
1: Dolgozik még egy kicsit
5: a gyerek. Eszter.
2: Én is nagyon szeretlek, de figyelj, ezt a büdös életbe, ezt mentsük már el, ez nagyon jó. Ebbe benne volt pont az a vitamin, amire szükségünk van. A büdös életbe.
1: Igen.
2: Én már csak ezért adom nekik a jegyet. Figyeljük el.
1: Ez az mindenképpen jár. Mutatjuk.
4: Gratulálunk. Nyereménye egy páros háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
3: Na?
5: Nagyon köszönöm. Nagyon köszi.
2: Epikus beköszönésed volt. Ez nem volt szabad, nem?
3: Elmész a gyerekkel, vagy más megy el vele?
1: Menjen más.
5: Én már nem vagyok az élete része, csak amikor kell valami,
3: ja,
5: tudod.
3: Igen. Jegy kell.
1: Jobb is az úgy.
2: Ez mikor kezdődik a gyerekeknél különben? Csak tudjam, hogy... De hány évesen?
5: 16? Nem.
3: Nálad 4 évesen kezdődött?
5: 16 éve. Amikor a csajok jönnek,
2: aha,
5: akkor minket leváltanak.
1: Kinek korábban, kinek később, de elindul, és tök érdekes megélések
3: mivel
1: vannak
3: lányos
1: ezzel kapcsolatban.
3: Mivel lányos
5: agyuka
3: vagy, ezért mondom.
5: Aztán majd visszatalálnak állítólag.
3: Ezért mondom, hogy neked hamarabb fog.
5: Tehát de remélem, addigra lesz stabil fizetésük.
1: Jó,
3: de puszi. Nem lesz.
2: Puszi be.
1: Elköszönünk be a puszi, ciao.
5: Köszi.
1: Hello. Szóval, ja, ez egy nehéz megélés.
3: A legjobb megélés.
2: Igen?
3: Én nagyon szerettem. Amikor így Panna először pattintott le bennünket, tehát ugye a lányok korábban kezdik, szerintem, a Somi az ragaszkodóbb, de hogy olyan de fájdalmas érzés, persze, de tök jó, hogy olyat gyártottál, érted, az életedben, olyat neveltél, egy olyan embert, aki képes arra, hogy azt mondja, hogy én most már egy önálló ember vagyok, köszönöm, nagyon szeretlek benneteket, meg vagyok nélkületek. Én szerettem.
2: Jó, azt aztán mondom, amit ez elhangzik, ez az kitagadom itt az örökségével. Csak mondom nektek, vége.
1: Eljön ez.
2: Amúgy az úr az én lányom, most is már csak itt töltőnek használ engem. Tehát elmegyünk valahol, van valami rendezvény, állok ott a sarokba, hogy néha oda rám néz, mondja, jó, rendben van, majd a kocsit majd mondom, mikor kapcsolod be.
1: Nem, aztán, nektek még sok minden van együtt. Az még persze, nyilván kinéz, meg biztonságban van, meg jól kötődik, látja, hogy ott vagy déli, de ez még egy 5-6 évesen, az még egy jó 10 év. De fiúgyereknél talán még keményebb. Szerintem igen, mert a fiúgyereknek ugye te vagy, akivel biciklizel, jön, megy, megmutatod neki a világot. A csajok már elkezdenek barátnőzni, már egy kicsit úgy az apa-lány viszony erős, de egy fiú apa viszony az a nagyon is, amikor a fiú először egy havert választ, ahelyett, hogy ott állsz focilabdával a kezedbe a honodat, és azt mond neki, hogy gyere focizni, és mondja, hogy nem, és ott maradsz egyedül a labdával. Most nyilván szimbolikus,
2: látom magam előtt,
1: igen, nyilván szimbolikus a dolog, de hogy van egy ilyen érzetet, tudod, hogy gyere, elmegyünk, és akkor még focizunk egyet, és akkor hogy néz rád, és látod, hogy vajúdik, és így nagy nehezen mondja, hogy apa már nem, most nem, most inkább
3: a haverokkal.
1: Most jön a haver, és tudod, akkor jössz rá, hogy tök jó, természetes, de hogy közben meg elindult valami.
3: Nekem az volt a könnyebb a Somi elengedése. A fiú, mert ott állj, ez az tökös férfiak, már ők együtt mennek. A Pannánál meg az volt, hogy az én édes kislányom, igen, és már nem kellünk neki.
1: Nehéz megélés azért. Jó érzés, de hogy egy ilyen érdekes, hogy már nem te vagy neki a legizgibb. Már nem veled akarja azt átélni, már van valaki. És tök természetes, és jó ez így, de azért az nekem is érdekes.
3: És ott nyugodj meg
1: nehéz.
3: A kifacsarás része az ezután is meg lesz. Tehát miután elbúcsúzik tőled, így leválik, akkor azért mindig vissza-vissza fog nyúlni, és érzed, hogy szüksége van rád, legalábbis pénzügyileg.
2: Ez egy nagy nyugalom, igen. Az igazság, hogy milyen érdekes, hogy ilyen rébuszokban, vagy nem is tudom, ilyen szeretettel tudsz beszélni ezekről, hogyha házastársad állna ugyanazzal, hogy jó volt, Feri, jó volt.
3: Hát, más, más a dolog. De tudod, nálunk úgy mentek el, hogy ilyen vissza, tegnap nézzük a meccset a BK-val, elindul a második félidő, egyszer csak nyílik az ajtó, Panna elment meccset nézni a barátaival, valami helyre mentek, és egyszer csak bedugja a fejét a Panna, hogy nézitek a meccset? Mondom, persze, igen, gyere, ülj le kicsim. Jó, csak vagyunk még 12-en. Érted? És akkor este 10-kor bevonultak, mit mondasz nekik? Persze, üljetek le, nézzétek a meccset. Tehát, hogy ilyen lesz azért, hogy...
2: Ez
3: hogy
2: nagyon tetszik, amúgy én az anyuka akarok lenni, aki az jönnek a cimborák.
3: Az leszel.
2: És most ezzel szemben az anyuka vagyok, aki ez este 11-kor felcsenget egy random ember az utcáról, és éjfélkor pedig flexelni kezdenek. Úgyhogy ez
3: mit
2: nem jó.
3: Mit akart a random ember? Jött semmi?
2: Felcsengetett, kikászolt az ebbis, hogy mondta, Bobby, te vagy az. Na, ez a dal lesz, a viszont hallásra. Na mindegy, de hogy igen, ez a durva. Szóval, hogy ezt az ember akarok lenni, Feri, amit te vagy. Hogy jönnek hozzám a cimborákkal, hogy ne az ember legyek, aki egy alsógatyába vakarja a tökét a kanapén.
3: Lehet párhuzamosan is. Tudsz alsógatyába tököt vakarni, úgyhogy ott ül 12 gyerek. Csak hát nem tudom, mennyire jó.
2: Én egy kicsit azon gondolkodnak, hogy Balázs milyen napokkal lehet ilyen szempontból, hogy például, hogy amikor megjönnek hozzád a gyerekek, akkor te is azért fingasz egyet a kigombolt, nem tudom.
1: Hát nem, nem, én nagyon jó arc vagyok. Én
2: azon
1: bandázok.
2: A Zsulierre vágod a répát, és...
1: Nem, nekem most is len van a Beninek egy barátja, éppen a Beninél, és segítem őket, kint alszanak a stégen, kimennek, jönnek, mennek, éjszaka pecáznak, előkészítenek, tehát konkrétan én az apuka vagyok, akit a gyerek megbízott azzal, hogy mire lejön a haverjával, addigra négyzetméter pontosan elmondta, hogy milyen etetőanyaga, hogy etessek be neki a stégtől hány méterre, és megyek két csomó kukoricával a hónom alatt, meg egy vanília ízű pontybeetetővel, és próbálom kitalálni, hogy jól etettem-e a gyereknek, hogy tudjon majd fenekezni a stégtől, mert elmondta, hogy a stégtől még 10 méterre le van túl szúrva egy bot, és a bottól 10 méterre menj előre 10 méter, és amikor látod magad, hogy mindent a gyerekért, két csomó kukoricával és egy van légzésű pontizével etetővel szórod szét, majd kicsit lecsesz, hogy nem egészen méterre pontosan jól szórtad, és mondtad, hogy ne haragudj, megpróbáltam jól csinálni. Na, én ez az apuka vagyok, érted? És állok benne a Balatonban.
2: Apa, gyere ide, nem mit csináltál rosszul? Mondd meg, apa, mit csináltál rosszul?
1: Állok a Balatonban, a gyerek sehol, én meg etetem, hogy 2 nap múlva egyébként meg legyen neki a sikerélmény. És most kinnasszanak a stégen, és pecáznak. Én élem, amikor jön valaki el.
2: De tehát, jó ez, Balázs, jó
1: nagyon,
2: ez,
1: nagyon jó.
2: Hát nem azt mondom, hogy hozzászoktatni a pontyokat a vaníliához.
3: Hát és csak madagaszkári vaníliával lehet. Gondolom, ez azért megmad. Csodálkoztak,
2: hogy ilyen drága Balaton. Azért összefüggnek a dolgok.
1: Majd alkudozom, érted, tegnap a horgászboltban, mert a gyerek cseszett elintézni, hogy kiváltsam neki a csónak engedélyt, hogy ne büntessék meg, amit csak cashbe lehet kifizetni, és minden megígérek a horgászboltos csávónak, csak adjad azt az engedélyt, hogy ki tudjon menni. De én ezt szeretem. Egy idő után már csak szolgálsz. Egy idő után már nincs rá szükség, csak még néha fölhívnak, hogy intézd el ezt vagy azt, vagy csinálj ezt vagy azt.
3: És
1: vagy...
3: tökre örülsz neki.
1: És örülsz és neki, imádom. És ott vagy, és csinálod, ha meg jönnek a haverok, meg akkor meg bandázzanak. Én háttérbe tudok vonulni. De nem az az apuka vagyok, hogy na, foci! És egy kis pókjárás? Most sütöttem palacsintát, nem jöttök? Ne, csináljátok, éljétek, szóljatok, ha szükség van rám, itt vagyok. És akkor ezt ők úgy érzik, és mennek kalandozni. Egy idő után ez a szerepet,
2: jó,
1: tudod?
2: Jó, mennyit tettél meg vaníliás beletetőből?
1: Beszortam az egészet. Figyelj.
2: Azért nem jattoltad meg egy kicsit is?
1: Figyelj. És mondom, utána az volt, hogy nem jól szortam a kukoricát. És mondtam, hogy jó, azért van, a lofosznak is van vége. Tehát értem, hogy szarul szortam a kukoricát.
2: De hogy lehet rosszul szórni a kukoricát?
1: Hogy nem szortam eléggé szét a területen. És mert akkor... hogy rám bízta, hogy azt a 10x10 méteres kockát, azt etessen be rendesen, mert ők ott fenekeznek. És amikor elmondom, hogy hova szórtam, apa, fatter. Hát azért mondtam egy kicsit, mondom, Beni, éppen jött a vihar, éppen nézi, 6 kilót cuccot cipeltem be a vízbe. Bocsánat, hogy nem oda szórtam, ne haragudj.
2: Nagyon-nagyon hálátlanak ezek, ugye? Hogy...
1: De imádom, ott vannak, érted? De nem nyúzom a kamaszokat, szóval jöjjön hozzá, legyen ott a barátnője, legyen ott a haverja, jöjjenek, bandázzanak. Tök jó, én ezt nagyon élem. Már nem, én te vagy a legfontosabb. Ezt.
2: Voltál valaha egyáltalán?
1: Igen,
3: voltál. Nagyon sokáig voltál.
1: Te mutatod meg neki az a világot, az univerzumot, a halakat, az élőlényeket, a madarakat, a bringát, a veszélyt, mindent te mutatsz meg neki, és ül a kezedbe.
2: Jó, fiam, megmutatom a veszélyt.
1: Aztán egyszer csak
3: ott megy.
2: Adok egy borotvát, próbáld meg a lábujjadról leborotválni a szőrt, ez a veszély.
1: Visszanéz, és azt mondja, köszi apa, de már nem te. És akkor még ott állsz, kicsit számáborúzol egyedül.
3: A köszi apát sokáig nem mondja. Tehát csak készítelek, a köszi anya, köszi apa sokáig nem hangzik el.
1: Néhány hányat rúgsz egyedül kapura, rájössz, hogy ez nem olyan izgalmas, aztán följön valamelyik haverodat, hogy jön át 100 forintra, iszik egy sört veled. A gyereknek már nincs szüksége rád. Valahol a világ egy természetesebb dolga, valahol azért egy ilyen érdekes folyamat.
3: Ahogy írják a hallgatók, hogy ez a bizonyíték arra, hogy jól csináltad a dolgodat. Hogy 15, 16, 17 évesen egy olyan embert engedsz ki az életbe, aki megállja a helyét, aki meg tudja oldani, még rengeteg hibát fog véteni, még neki megy a falnak, te is neki mentél, ő is neki fog menni, de hogy ez jelenti azt, hogy jól csináltad a dolgodat, hogy azt mondta, hogy köszönöm, már nem az anyámon meg az apámon akarok csüngeni, hanem van egy életem.
2: Másokon akarok csüngeni.
3: Igen, most egy kicsit másokon is.
2: Teljesen oké, ez nekem, igen. Inkább csak azon gondolkodom, hogy mikor kezdjem el magamat felkészíteni erre, hogy...
1: Nem, mondok sokkal egyszerűbbet, második.
2: Szüljek egyet
1: mindig azért? Addig szülsz, hogy na, mindig legyen. Hogy lesz, szerinted miért szülnek 40-50 éves nők sokszor a szeretet hiány miatt, mert felnőtt a gyerek, már nem olyan a kapcsolat a férjével, ezért akar magának valakit, akit újra tud, meg tudja élni ugyanazt az önzetlen szeretetet, amit kap, mert hogy hiány van belőle. És akkor azt mondja, hogy még egy gyerek.
2: Én sokkal durább, hogy a macska 3 napja nem velem alszik.
3: Na hát tehát, ez most már téged senki nem szeret?
2: Hát ez az, most akkor vegyek egy kutyát.
1: Várj még 5 évet és pattints be a másodikat. Azzal megint meg vagy 15 évre.
2: Vagy 10-et, és akkor nem kell babysittesse.
1: Vagy fogadj örökbe egy kis vietnámi 4 évesen majd 5 év múlva. Ez sajnos ilyen. Ez egy nehéz dolog. Ez a neveld fel, szeresd, támogasd, majd a végén engedd el. Azért ez egy hosszú procedúra.
2: Igen, és sosem akkor idegesítőek, amikor el akarnak távolodni, hanem mindig akkor akarnak nagyon közel lenni, amikor idegesítőek. Ezt észrevettétek?
1: Hát az egész kamaszkor azért az egy terheltebb időszak, kinek jobban, kinek nem, de hogy biológiailag fejlődik ki bizonyos agyi részük, amivel azért nem mindig értesz egyet, de megterhelő.
2: Ne fejleszd ki az agyadat, gyerekek, számháborúzni apával.
1: Maradj gyerek is, labdázz velem. Apa, 20 éves vagyok, megint számháborúzunk a kertben.
3: Nézd, új labda.
1: Új labda, nézd, tollasütő, apa, nem érdekel a tollasütő, megyek
2: csak. Megyek csak a jégvarázs DVD-t, de gyere.
1: Igen. Elrejtettem valamit a kertben, gyere velem számháborúzni, apa, a 19 éves vagyok, vannak haverjai. Velem bujócskáz.
2: Sungoku nem 17 éves.
1: Fölülhetsz a hátamra, lovacskáz, a cúgy, mit rég. Apa. Igen, hát ez ilyen. Na jól van, gyerekek.
2: Ezzel a zenével indítottam el mindent, a melankóliát ráhoztam az egész országra, bocsánat.
1: Nem, nincs melankólia, szerintem az ilyen témákat, jó kezek.
2: De akkor tegyél be te egy zenét, ami megpörget itt a dolgokat.
1: Azt mondod?
2: Hát nem sokára jön a születésnapi hétvégén.
1: De egyébként így van.
2: Úgyhogy elkezdhetnénk készülni erre.
1: Csúnyán.
3: Ez most 50?
1: Nem.
3: Még csak 48?
1: 49.
2: Ez az utolsó.
1: Ez az utolsó 4-es. Jövőre ez 5-ös. Azért az, úristen, Bali 50 éves lett, azért ezt se gondoltuk volna.
2: Ezt nagyon meg kell húzni most, Bali, ezt is tudod.
3: ezt az utolsó jó éved.
1: Igen, a 4-essel kezdődött, meg kell húzni. A
2: 4-essel kezdődött,
1: meg kell húzni.
2: Egyszerre váltunk, mert én idén 39 leszek, te 49, ugye? És akkor, tehát ide ketten együtt váltjuk a számot.
3: Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
1: Jó, dolgozzuk ki az utolsó évedet.
3: Mi az, amivel igazán oda lehetne csapni?
2: Nekem vannak ötleteim.
3: Hogy ne ilyen nyomorultul menj be az 50-be.
1: Ne így forduljak rá az 50-re.
2: Az 500-asokat, Feri, szükség lesz rájuk.
3: Ez az! Elszórjuk!
1: Na, ő mindjárt
2: gyerekek. Megyünk be a Merlinbe.
1: 7 óra pontosan itt vagyunk, rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
9: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
13: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Reklám.
15: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
16: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedaqur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
17: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté Művelődési Központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón.
19: Hű, stabil optikai net féláron.
20: Bizony, ennek a felesem tréfa.
19: Otthoni és üzleti

0: A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenálló felületet és tartós szépséget biztosítanak. Tájékozódjon a gsv.hu-n vagy a gulyás tüzében.
1: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldestálak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
2: Forró a nyár, hűsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
3: Szombaton retro est a Grand Casinóba. Igazi retro zenék, ízek és italok. Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
5: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
6: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
7: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra.
6: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
8: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
9: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
8: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
9: Reklámkukac mcdb.hu.
10: Reklámot hallottak.
11: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Tanétkezdésre áthathatják a Vámospércsi úti csomópontot. Kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Bárány Dunát távozik a DVSC-től. Jó reggelt kívánok, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a debreceni Vámospércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a koporréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagyantal utcai szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-éig. Az 1,4 milliárd forintos beruházás célja, hogy javítsa a városrész közlekedését. Gábor Zsombort, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét hallják.
13: Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése ez a Vámospécsi Budai Nagyantal 7000 csomópont. Itt ezzel az átépítéssel akár 15-20%-kal is meg fog emelkedni az átbocsátási képessége majd ennek a kereszteződésnek.
12: Várhatóan jövő hónap közepére adják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitásbővítő fejlesztés műszaki átadása pedig szeptemberben lesz. Hétvégénként kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Augusztus végéig, minden pénteken este 6 órától vasárnap este 6 óráig autómentes lesz Debrecenben a Piac utca, Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakasza. Ez idő alatt a Piac utcának ezen a részén csak az Arany János utcáról lehet majd járművel közlekedni a Miklós utcai kereszteződésig. A hétvégékre autómentessé váló részen a vendéglátóhelyek teraszai kibővítésével és színes programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat.
14: Gazdasági hírek.
12: A Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kiemelkedő növekedésének egyik motorja a debreceni biotechnológiai telephely. Egy olyan komplex gyógyszeripari központ, ami Közép-Európában egyedülálló. Egyebek mellett erről beszélt a Richter üzletág igazgatója dr. Bokserik a Médiacentrum Debrecen esti közelkép című műsorában. A Richter jövője kapcsán az is elhangzott. A cég szakmai közösséget és tudásbázist is épít Debrecenben, ami a hatékonyságnövelést előtérbe helyező új fejlődési szakaszának az alapja. A teljes adást visszanézhetik a Dehíren.
10: A gazdasági hírek támogatója az Esbox Bevásárlópark Hajdúsámsonban.
12: Bárány Donát átigazolási díj ellenében távozik a DVSC labdarúgó csapatától. A debreceni együttes saját nevelésű támadója a holland első osztályba feljutó Ado Den Haagnál folytatja a pályafutását. A 25 éves labdarúgó 154 mérkőzésen 61 gólt és 26 gólpasszt jegyzett a Lokinál. Idén tavasszal pedig bemutatkozott a felnőtt válogatottban is. Térségünkben ma sok napsütésre számíthatunk. Helyenként néhány gomoly felhő megjelenhet az égen, de eső nem valószínű. Reggel 24, napközben 32 fok körüli hőmérséklet lesz.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Bo-

0: reggeli műsor, Balázsék!
1: 7 óra után vagyunk, 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Két részre oszlott az ország. Nyugati ország részben esik az eső, jön erre felé. Milyen 10 körül kapjuk majd meg, és aztán már kezd kisütni a nap a másik oldalon, úgyhogy egy kicsi eső végig szalad az országon, Balaton, Sopron, itt már sokan írjátok, hogy esik, némi kis felfrissülést hozva magában, aztán utána majd ebből kapunk. Ebből kapunk mi is. Azt írja aztán itt közön Grét, hogy emlékeztek Jani terveire az 50. születésnapja előtt? Utazások, megnyomja az életet, mert véges, beütött a Covid, és otthon betonozta a garázs beállót, szóval Balázs csak óvatosan a nagy tervekkel.
2: Igen, igen, ne tervezz túl, nehogy aztán bedőljön.
1: Nekem nincs nagy tervem, de bocsánat, azért azt jegyezzük meg, hogy 49-39. Tehát fordulunk, de még nem fordulunk. 50-et azt megtervezem majd, de még a 49-et azt egy laza bulival megünneplem, de nem, nincs még nagy úristen 50 lettem. Még tolom el, még nem hittem volna, hogy ez valaha eljön, hogy ezt így az örök gyermek és az de örök ifjú.
2: Neki, hát attól maradsz.
1: Tessék?
2: Attól maradsz, örök gyerek.
1: Attól maradsz.
2: Nem hinném, hogy nagy változás lesz benned.
1: De hogy kimondott, hogy a bali 50 lett, azért ez így ebben a formában nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meghatározó.
2: Okay, és tudod, miért jó, hogy tolod el magadtól? Mert úgy fog tarkon vágni az 50.
1: Mert úgy fog tarkon vágni, hogy 50 lettél. Igen, és nekem meg a 40-es forduló hasonló, de szerintem a 39-40 talán még nem olyan sorsfordító.
3: Mikor mert kezdi a kollégin elhagyni az arcodat? Az hány évesen van?
1: Ez hamarosan elindulsz majd.
3: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, hogy meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
1: nem éred meg.
3: Igen, hát ne vitte se a tifusz, a kankó, a Covid.
2: Nem adtak el az ülei.
1: A tifusz, kankó, igen.
3: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, jövőken keresztül, semmi.
1: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. És én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
2: Hop-hop.
3: Nem, amúgy nem vagy
1: közel. Hát 50-nél már, 50-nél már, 51-nél
2: már igen.
1: Közelebb vagyok a 60-hoz, mint a 40-hez.
3: Nagyon sok minden fog történni.
1: Nagyon sok minden történik, de
2: milyen
1: hogy...
2: Milyen két év? Egy.
1: Egy, jövő, 50 vagyok.
3: 50 évesen még ugyanannyira van közel.
2: 50 évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
1: De hogy csak mondd ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
2: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
3: Jó, de ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
1: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
3: Jó, most egy pillanatban nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
1: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért ezt ne felejtsük el.
3: Lehetne, hogy felvenni nekik a telefont.
1: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
3: 62 éves.
1: 62 éves, igen,
3: és még boldog, mosolyog.
1: Hát szerelmes.
2: Fiatal csaja van.
3: Így van. Nektek itt vagyok én.
2: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
3: Így is van. De itt vagyok, és fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
1: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomod, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
3: Nem, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen, vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
1: Leülök egy papírra.
3: Igen, és akkor veszed le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
1: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzetelem, hanem hogy elmélyülök, és igen, belemegyek, egóból, hogy mi az, amit, tudod, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
3: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélnél.
1: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen anyagi részt nem írnék. És nem az egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
3: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
1: Na például. Az, igen, az. Igen.
2: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
1: Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
3: A 10 legjobb receptemet végre kiadod.
1: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
3: Jó, van ilyes ponybetetés, ahogy Bali szereti.
2: Visszajön-e a zongorázás például?
1: Nem fog
2: visszajönni. Azt nem, azt elengedted végleg.
1: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem

0: teszek, amit nem csinálok meg valójában.
1: Hú, mekkora hazugság.
0: Nem, tényleg nem. Ez valami megváltozott.
1: Most
0: nincs.
1: Nem, most nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt.
0: De nincs már ilyen felelőtlen, ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen, nincs.
2: Honnan tudod, hogy nem jár?
0: Nincs. Ha valamit belállok és kijelentem, hozzá akkor azt megcsinálom. Hozzátok
1: a szakszofonomat.
0: Érted? Nincs. Te csináltál ilyen összegzést? 50-nél? Volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenézted a tükörbe, és azt mondtad,
2: ugye, hogy Janival
0: vamos.
2: Voltam 50, és vele ellentétben én, nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem azt például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez
1: az
2: már.
1: Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
2: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen. És
0: tehát nem jobban megérintett az 55, mint az 50. Mint az,
2: simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letojtam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
0: Na, elkezdem papírra írni akkor.
2: Jó.
0: Jó?
2: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
1: De van ilyen
0: gasztroenterológus. Alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
1: Én tudok egy dolgot, amire vágytál.
0: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék,
1: én tudok egyet, amire vágytál, és még nem kaptad meg.
0: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikbe. Jó, köszönöm szépen. Valás titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
1: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
0: És ti most hoztok nekem valamit?
1: Megindítjuk a szüli hetedet.
0: Ne csináljátok, igen, hát még meghatódom a végén.
1: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges
0: lenne.
1: Nem, ez kapor volt, amit tettük.
0: Ja, igen, nem, viszont fikás az orrod.
1: Viszont, de akkor csukd be, szóval ne nézzed.
0: Most na várj, most én ajándékot kapok.
1: Ajándékot kapsz, akkor most elő kell szednünk, mert eldugtuk a teraszon. Úgyhogy most valami olyasmit kapsz, amire nagy szükséged lesz, de még nem tudod, hogy szükséged van.
0: Jó, becsukom a szemem.
1: És hogy vágtál rá.
0: Nem csalok.
1: Egy kicsit, ne csaljál.
0: Addig bedugom az ujjam fenekem, és megszabad. Jó, tiszta vagyok.
1: Vagy addig fogdoshatod a rollnikat, amiben vannak a 200-asok. Vagy...
0: Jó, szóljatok, aki nyithatom.
3: Nem.
0: Gyere, addig egy kicsit gyászolhatok addig, mert én, ha izgulok, mindig gyászolok. Ja, nem? Jó.
1: Na mehet, tessék, nyithatod.
0: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: De, senki
0: ez
1: nem
0: ugyanaz is átfestve.
1: Senki nem mehet el.
0: Ezt nem hiszem el.
1: Mindenkinek fájnia kell.
0: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
0: Ezt nem hiszem el.
2: Szerintem megvett egy gyárat.
0: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
1: Ez a gyári színe.
2: Sose volt ilyen szín.
0: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
2: Jó, vagy fölvásárolta az összes működő modell
1: Magyarország. Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
0: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapra megbüntetsz egy ilyen engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
2: Ilyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csinálj?
0: Egy lila jáva motor.
2: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
0: Úristen, zseniális.
1: De miért most ezzel nem látod magad a Sziget Nagy színpadon karikázni?
0: Úgyhogy Sziget Nagy színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
2: De nagy a Balaton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
0: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rajta ülni is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
0: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
2: Igen, de micsoda, a 70-nel is mentünk lefelé.
0: Egyébként igen, lejtőn.
2: A lejtőn. Oké.
0: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
1: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorra mész. rájössz.
0: Ez igaz. Nem? De az ferivonulása kell, hogy legyen. Az ferivonulása kell, hogy legyen, de egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk. Odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltómotor, de amúgy szerintem elfogad.
0: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
0: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
0: Igen, nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy négy óra.
1: De Velencéről már közel van a Földvár.
0: Négy óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, csak azt mondom, hogy imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyekkora teher.
0: Hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
2: Hát azt neked kell bekeverni.
0: Nekem?
2: Igen, ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
0: És bekevered a benzet.
1: De csak a garázsot tart, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
0: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe.
1: Ez minden itt. És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkányt, meg egyszer csak...
0: Nem. És egy lila jába motorra megérkezek a nagy színpadra.
1: Én azt imádom, hogy ilyen lángcsóvá csapjanak ki belőle, és legyen az egészet, figyelj, én még addig fel tudom neked az egészet ragasztani, tudod, ilyen kristályokkal, hogy így csillogó legyen.
0: Igen, azt mondja, nem tudjuk behozni ide, nem tudjuk megmutatni kamerán, de majd rakunk ki róla a sztorit, sajnos az a baj, nem tudjuk megmutatni. Hát köszönöm. Igen, ez az ajándék, amivel legalább annyi örömöd van, mint gondod, hogy most mit csináljál vele, de ennek Balatonon kell lenni. Így ez teljesen egyetlen.
1: A születésnap étvégén, de például ezzel már tudsz majd kvaterkázni.
0: Abszolút. Nagyon jó, köszönöm.
2: Hát nagyon szívesen. Na, szívünk legnagyobb szeretetével adjuk neked ezt a születésnapodra.
0: Láttam, te mit szívtál vele.
2: Úgy nekem is átfutott az agyam, hogy megpróbálom megállítani a cunamit, de mondom, nem, hát akkor ha szívás van, legyen szívás.
0: Frankon azt hittem, hogy átfestettétek a tiedet, és ott te passzolod tovább nekem. Mondom,
1: az lenne,
0: azt mondom, azt hittem, ránéztem, nem hiszem, hogy átfestettétek lilára, és azt kapom.
1: Remélem, a hallgatóknak átjön ez a hálátlanság. Ezért, mert gondoskodó vagyok, ahelyett, hogy örülnének, azt rögtön csak a terheket nézik.
0: Elmondom neked, ezt ma vagy holnap leszállítatom, már valószínűleg szombat vagy vasárnap már jön a sztori telefonon, hogy megyek át Földvárra a presszomba.
1: Ennél semmi soha nem volt szebb. Tehát
0: teljesen gízda lesz, hogy veretek át.
2: Figyelj, azért főhívom a figyelmet a krómozott fellikre. Azért, na. Igen. Szóval az nem semmi. És van még egy fontos dolog, ugye, hogy hát azt megbeszéltük.
1: Ceglidről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném
0: mondani. Igen, Ceglidnek Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
2: Vissza tudod vásárolni. Igen,
0: ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira.
2: Ja, na és ugye, hát ennek van egy olyan háttere is, hogy mi ezt felesbe vásároltuk.
1: Bizony.
2: Ezt a járművet, úgyhogy... Ezt szeretném adni az egyik részét a reggeli pénznek.
1: Köszönöm, ez még nem lesz elég sajnos.
0: Visszaadod a kilót rollima?
2: Persze, a rollni is kilót, és akkor még majd tartozom.
1: De nehogy elmondnak, hogy mennyire.
2: Nem árulom el, azért azt mondtam, hogy nem árulom el.
0: Nyugodtan megbeszéltétek az árát itt előttem, nem sértődök meg.
1: De ezt komolyan mondom, hallod? Figyelj, most már látom, milyen apa lehetsz amúgy, amikor még odálltok a gyerek elé. Johan Béka, miért ez a 20-as tudod még árni, jó, mert ez milyen viselkedés?
2: Az
1: állapész, de nem tudom. De ezt most nem mondod, KP-ba. Hát akkor az meg se viselt téged. Hát ebben a másik zsebedbe.
0: Gyerekek, nyugodtan boltoljátok le az ajándékomat, egyáltalán nem sértődünk meg. Mondjátok.
1: Ezt nem hiszem el. Ez most komolyan mondod. Öregem.
0: Nagyon jó. Na jó van, akkor már ketten vagyunk Jáva tulajdonosok. Ez van, gyerekek. Na jó van.
1: Figyelj, ellopni nem fogják.
0: Az biztos. Az biztos.
1: Bárhol hagyod ott Földváron, tudni fogják, hogy a tiéd. Soha nem fogja senki betolni a kertjébe, és azonnal, ha előkerül valahol, tudni fogják, hogy ezt tőled dobták el.
0: Igen. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
2: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
0: Ja.
1: De igen? Az, hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 litereset, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
0: Jó, azért ebben még van mit tanulom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, de amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
2: Ott nem kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
1: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga. Tehát nincs üzemanyag szaga, és az úgy jelent szerintem.
2: Nem folyik.
0: Én szeretem azt a két ütemű szagot, mert egy kicsit vissza-vissza.
1: Az majd lesz, hogyha elindítod, de most egyelőre nincs. De ugye Ferének akkor is volt, akkor simán állt. Úgyhogy ez egy jó jel szerintem.
0: Igen. Azt mondják, hogy ezen a motoron se lehet inni, ez igaz? Ez nem bicikli? Tekerem. Nem indítom
1: ez
0: be.
1: Ez gyakorlatilag egy bicikli.
0: Hadd nem lehet. Teker. Jó, akkor majd kávézom, egyszer átgurulok vele, és kávézom.
2: Na jó.
0: Érted, akkor majd kávézom. Na jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7:30 itt vagyunk mindjárt.

0: tessék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
12: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Szombaton retro est a Grand Casinóba. Igazi retro zenék, ízek és italok. Minden vendégünk ajándéksorsjegyet kap, és az esti sorsolásokon az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
14: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
15: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált. Található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
16: Az Opel Autovallis Debrecen nyáron is remek ajánlattal vár. Der Opel nyár az Opel Corzával. Új Opel Corza modellek nyáron még kedvezőbb áron. 8 év gyári garanciával. Részletre is. Ugye neked se 8? Látogass el a szalonunkba, vagy tekints meg a Corza modelleket weboldalunkon. opel.autovallisdebrecen.hu. Egy jó döntés.
17: A nyár legnagyobb csobbanása a Szuszban vár rá. Fűtött medencék, műfűves napozó, jacuzzi, hatparti, 5000 négyzetméteres vízes játszópark. Több mint strand. Élmény és relax az egész családnak verhetetlen ára. Debrecen, Kalocsa utca 5. Részletek szusz.hu.
18: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté Művelődési Központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón.
19: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
20: Nincs többé beázás, leesett csempe és kifakult fuga. Használd rendszerben a Cerezit minőségi vízszigetelő ragasztó és fugázó anyagait, mert a rendszer többet ad, mint az egyes termékek külön. Keresd a barkácsáruházakban és a szakkereskedésekben. További információ cerezit.hu. Cerezit. Minőségre építünk.
21: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
0: üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A népkezdésre átadhatják a Vámospércsi úti csomópontot. Lejárnak a könyvformátumú személyig. Elkezdődött a magyar görög dinnye főszezonja. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámospércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopóréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagy Antal utca egy szakaszát teljesen lezárják. Várhatóan augusztus 7-éig, így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitás bővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a közlekedési és beruházási minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecen. Augusztus 3-án vesztik érvényüket a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli, így jelenleg is érvényes személyi igazolványok. Több mint 160 ezer embert érint a változás, jelentős részük 80 év feletti. Az érvényesség megszűnéséről nem küldenek értesítést, ezért az idős emberek esetében a családtagok segítsége kiemelten fontos. Az új kártyaformátumú igazolványokat a hajdúbihariak bármelyik kormányablakban igényelhetik. Édes rédús, és már Debrecenben is szinte mindenhol kapható. Elkezdődött a magyar görög dinnye főszezonja. Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legjelentősebb dinnye termelője. A megtermelt mennyiség csak nem egy harmada exportra kerül. A szakmai szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, a szezon elejé árverseny komoly károkat okozhat az ágazatnak. Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölc Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallják.
3: A múlt héten nagyjából már egy ilyen 230-280 forint közötti árakat láttunk, és most úgy tűnik, hogy ezekben az akciókban erről az árszintről bukunk be a 150-170 forintos árszintre. De azt gondolom, ez körülbelül 2 hétig irányadó lesz az árakat tekintve.
2: Apáti Ferenc szerint az árak a következő hetekben az időjárás alakulásától függhetnek.
1: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában marad díjmentes a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3-4-8 lesz, pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és egy jó időjárásunkkal.
1: Napos lesz, délután meg rohadt meleg.
0: Köszönjük szépen.
1: Nem lesz napos.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Bár ez nem akarok izélni, de kiraktam ezt a képet az Instagram, és folyamatosan írogatnak a nők, hogy mi pali vagy.
0: Hát
3: látszik, a motort nézzük, jó? A motort kell nézni, a nem
0: képen, a
3: Balázs.
0: A képen meglátszik az is, hogy miért hasznos a lábnap. Illetve, hogy a kép alsó, aláírás, miért ne skippeld a lábnapot?
3: De miért is jön be a lábad? Ez rendes lábli.
4: Nem bírsz a betekerni a babettát.
0: Egy kicsízom elférne rajta. Úgy
3: most
0: látom,
3: majd a szeptembertől,
0: szeptembertől rá kell feküdnöm arra is, hogy ne csak a felső testet edzük, így van. Ha itt vagyunk, gyerekek, igen, hát napsütés, ja, napsütés, igen.
3: Amúgy lehet, hogy én hoztam a vádlit ebbe a csapatba. Igen. Nekem viszont csak vádlim van, de az egy ilyen írdatlan. Az elbírok mindenkit. Jó lesz.
0: Igen. Nyugat-Magyarországon szakadó eső, de megérkezik délutára a napsütés, és nem sokára mi is. Mi is kapunk belőle. Nem erős egyelőre ez a július, azt kell, hogy mondjuk. Na, nem tudom, hogy hallottátok-e a történéseket. Eltörlik az amerikaiak az idő átállítások szólók. Olvastátok?
4: De jó, hogy ők legalább megtehetik.
0: Csak egy fél mondat, hogy nincs több időátállításuk, mert hogy óraátállításuk. Nem tudom, hogy álltak át ott, mert ott sok időzóna van meg minden, de nem állnak többet át a téli-nyári időszámításra. Ők is leszámoltak vele.
4: Igazából. Ők is, még ki?
0: Hát mert még néhányan, de mi nem tudunk.
4: Igen? Csak mi az EU-ban csesződünk ezen?
0: Mi csak itt az EU-ban. Mi EU-ban csesződünk, így van.
4: És mit választottak, azt nem tudod?
0: Ezt meg nem mondom. De nem állítják vissza, tehát hogy nem lesz. Az egész államokból meg tudták csinálni, ne legyen visszaállítás. Azért...
4: Ügyesek
0: ők. Na, hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat.
3: Hát, ha valakit elfogadó párkapcsolat tanácsot, az Fletó. Tehát, hogy szeretném, hogy mindenben adjon tanácsot, és kérdezzük ki a véleményét.
0: Párkapcsolatról osztotta meg a gondolatait. Közösségi oldalán mi a hosszú párkapcsolat titka?
4: Hát, de most...
3: Ez vicc, a háztartás vicc lesz, vagy ilyen...
0: Ez egy nagyon rossz vicc, de kíváncsi, hogy majd a hallgatók mit írnak.
4: Hogy nem, ott vége van.
0: Vége van, de azért ők sok időt leéltek együtt. Nem tudom, hogy pontosan mennyit éltek. Hogy hívták a párját? A Bongyort.
3: Tőlem kérdezem, amikor Feri az új párja.
0: Segíts már, mi volt.
4: Na, tessék, ennyire.
3: DK, tehát?
4: Na?
3: Dobrev Klára.
0: Klára néni. Hát így múlik el a világ dicsősége. Szóval, hogy azt mondta, hogy három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mi ez a három szó, amit ha te leírsz, vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
4: Pay sex, sure.
3: Nem. Átment az utalás.
0: Igen. Használd a kártyám. Igen. Ő azt mondja, hogy ha hosszú távú párkapcsolatot szeretnél, egyébként sejtelmesen utalt az ő új párkapcsolatára is, akkor azt a három szót kell mondani, hogy jól van, drágám.
4: Jézus.
3: Az a baj, hogy ezt már az országnak is mondta, és attól
4: kicsit dühösek lettünk. Az mégsem volt jó.
3: Attól kicsit dühös lett az ország.
0: Jól van, drágám.
3: Jól van, drágám?
0: Igen, hosszú párkapcsolatnak van egy fontos mondata. Ha ezt valaki ismeri és kellő módon használja, akkor garantált a siker, és itt felfedte, hogy ez a három szó. És azt mondja, hogy így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van, tehát hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
3: Befogod a pofán.
0: Befogod a pofán.
4: Jó, folytatás, nem tudjuk.
0: Na, igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
3: Jó? Tehát, hogy ez a mondat kérdez, befogod a pofán.
0: Igen, közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek a ti életetekben mi a három mondat, vagy mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként. Adunk egy kis időt, hogy befussanak az üzenetek, de már most látom, hogy nagyon jó témában nyúltunk, mert hogy fölrobbant a Viber falunk, a finom lett a húslevesedet, nagyon
3: a tunkolj te bölény, eddig 70%-a kezdett
0: meg. Tunkolj te bölény, az is nyom, meg nyom be tövi, bocsánat. De igen, szóval gyerekek is hallgattak. Igen. Szóval, amit akarunk. Költöz vissza anyádhoz, valamit nem tudok beolvasni, hogy mi legyen. De például valaki azt mondja, te hülyék vagy te. Egyébként csak szólok, hogy az anáplag az kettő. Szóval, amit te szeretnél, ez is hasonló, nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Igazad van, bocsi, adjuk, vagy nem adjuk. Igazad van, bocsi, működhet-e tőle egy hosszú távú párkapcsolat.
4: Hát...
0: Bocsánatot kér, elismeri, hogy igaza van. És...
4: Jó, csak alárendelt viszonyba kerülsz nagyon rövid idő alatt. Mikor mindig te mondod ezt, hogy igazad van, bocsi.
0: Igen, igazad van. Bocsi. Cipőt is vehetsz, tessék.
4: Ez egy jó mondat.
0: Jó mondat, szeretjük, hogy cipőt is vehetsz.
4: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
0: Hogyha cipőt is veszed, akkor...
4: Cipőt is vehetsz.
0: Akkor jóban. Jobb, mint anyádé, valaki ezt írta. Itt azért van némi terheltség a párkapcsolatban, ugye?
3: Igen, kicsit.
0: Itt a főzéssel kapcsolatos lehet ez, vagy ez mire vonatkozik, hogy jobb mint anyád?
4: Reméljük, hogy tudom, arra.
3: Igen. Nekem mind a kettő elfogadható, de fura kicsit.
0: Igen. Azt mondja, hogy valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Ma te főzöl. Na?
4: Hát ez biztos, hogy nem segít.
0: Ez nem segíti? Ez
4: nem. Mivel, ha egyébként mindig a pasi. De várj, ezt most pasi szemszögből nézzük, vagy nő szemszög?
0: Ez női szemszög, férfi szemszög, ez mindenki jöhet. Tehát amitől neked azt gondolod, hogy a túlélésedet szolgálja, és azt gondolod, hogy jobban működik a párkapcsolatod.
3: Figyelj, olyan üzenet cunami érkezik, hogy nem tudom elolvasni őket. Tehát rengeteg, ebből elég sok a glu-glu, de
0: valamit nem tudunk beolvasni, igen. Tehát, hogy valamit nem tudunk beolvasni. Azért próbálok így finoman szemezgetni abból a
4: kérdésből. Biztos, hogy nem. Ez nem segít.
0: Ez nem segít, igen. Igen.
3: A nem vagy kövér is tetszik amúgy. Nem vagy kövér, azt hiszem, ez is egy univerzális igazság. Ebből is lehet póló.
0: Igen. A három szó a köszönöm, a szeretlek és a bocsánat. Ezt adjuk, ez a hivatalos megoldás, ez kedves. Ugye, ha ezt elmondod, hogy köszönöm, szeretlek, bocsánat, akkor az adhat hosszú távú párkapcsolatot.
3: Úristen, én akkor már vinném orvoshoz amúgy, ha ilyen kijön a száján. Mit mondtál?
0: Mit mondtál? Mi? Szeretlek, bocsánat. Köszönöm.
3: Mentő, legyen vége. Mi történik?
0: Igen. A kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Kapjon a másik visszajelzést, nem?
3: De.
0: Hogy változtasson, ha nincs visszajelzés? Ugye? Olvashatok ti is nyugodtan, ha láttok meg. Nagyon sok van, amit nem tudok beolvasni. Azt mondja, mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
4: Mihez van kedved?
0: Jó mondat.
3: Én őszintén azt gondolom, tőle még soha nem kérdezték meg. Hogy mihez van kedved? miért lehet az oka ennek?
0: Igen.
3: Mi lehet az oka
0: ennek? Hát, azért utalom ezt a vagy. Mihez van kedved? Ez egy jó mondat.
3: Mihez van kedved? Jó, Balázs, mihez van kedved?
0: Ú, de jó esik ez.
4: Na?
3: Feri? Mihez van kedved?
4: Hát, ha én azt elárul. Ja.
0: Jó mondat. Jó mondat. Szerintem én ezt adom, ez egy tök
3: jó,
0: kedves
3: ez
0: mondat.
3: Nagyon, hogy ez nagyon jó.
0: Fölkelsz, és azt mondod neki, hogy nagyon. Itt van egy másik, ez talán kevésbé kedves, mondd tovább, érdekel.
4: Ez egy
0: genyó mondat.
4: De, mert érdeklődést mutatsz. Hát hányszor
0: igen,
4: ültünk
0: ebben nagyon durva irónia van.
4: Dehogy is.
0: Mondd tovább, érdekel?
4: Igen, mondd tovább, érdekel.
0: Igen, mondd tovább,
4: mondd tovább, érdekel.
0: Tehát ő ezt komolyan mondja, igen, hogy biztassa a párját, hogy mesélje.
4: Hát hányszor volt olyan, hogy ülsz a kanapén, nyomkodod a telefon mellette, duruzsolnak, és csak ilyen, aha, igen, tényleg, na, hát ez pont az ellenkezője.
0: Van a minden rendben lesz, és a Zsolti pedig azt mondja, hogy 10 évet letagadhatsz, az egy nagyon fontos mondat az ő párkapcsolatában. 10 évet letagadhatsz.
3: Pedig 10 évet leülhetsz.
0: 10 évet leülhetsz, vagy 10 évet letagadhatsz, igen. Nyugi, holnap megcsinálom. Hm?
4: Hát ez se segít.
3: Nekem tetszik a főztél, vagy hánytál?
0: Igen.
3: Ez jó, ez jó.
0: Oké, akkor én olvasom a kedveseket. Jó leszek, mert én leszek. Este várlak haza, nagyon kedves.
3: Te hegedűt tokarcú.
0: Igen. Hármas hozhatnánk a barátnőddel.
4: De ez tényleg kedves.
0: Nem tudom, mennyire segíti elő.
4: Nem is kicsi.
0: Hová menjünk kiruccani? Tessék, jó mondat?
4: Jó.
0: Jó persze, mondat.
4: Persze. Kíváncsi, hogy a véleményére figyelsz rá, igen. Akarsz neki kedveskedni.
0: Nagyon kedves és nagyon szép a Veled minden jobb című mondat.
3: A barátnőd ezt megengedte.
0: De nem kedves a Veled minden jobb? Az egy cuki mondat,
4: igen,
0: nem?
4: Igen.
0: Ugye?
4: Csak ugye kihez képest?
0: Hát igen, de hogy vele még a problémákat is könnyebb, vagy hogy ő van, és akkor innentől kezdve egy kicsit úgy minden könnyebb.
3: Jó, anyát se szeret.
0: Igen. Aztán nézzük a Viber üzeneteket, vagy rengeteg jön. Ez nem fertőző. Oké. Okay.
4: Igen, ez menekülő mondat.
0: Ez nagyon menekülő. Ja Isten, drága egy kincs vagy. Kicsit több, de szép mondat. Nem?
4: Igen.
0: Szép mondat. Csinos vagy, ne fogy többet.
3: Nem.
0: Önbizalom hiánya, fogyókúrázik, nem szereti
3: rossz,
0: magát.
3: Rossz, ez a ne fogy többet, ez azt jelenti, hogy eddig fogynod kellett, hát ugye eddig nem voltál csinos, stop, ugye ezt már nem mondod. A másik az,
0: De mi van akkor, a csaj fogyókúrázik nagyon sokat, utálja magát, mindig nézegeti magát, még nem elég, és azt mondja neki, hogy figyelj, most már hagyd abban, ne fogy többet, csinos vagy, jó ez így, szeretlek.
3: De akkor se így fogalmaznám meg, tehát lehet, ez jó, az üzenet az nem biztos, hogy rossz, csak a megfogalmazás, inkább azt mondja, nem tudom, jó a buti, nem tudom, hogy valami, nem tudom, szerintem, tehát valami, ami csak a jóra koncentrál. Uh-huh.
0: Te fingottál.
4: Ez
3: kérdés,
4: vagy
3: mondás?
0: Ja, most műsoron kívül. Ez nem a témához kapcsolódik, csak szeretnék egy személyeset kérdezni.
3: Nem is, ez a reggeli különben.
0: Ez a babettázás egy kicsit.
3: Ez a kapor, ez nem tudom, hogy oké.
0: Igen. Itt van a távkapcsoló. Hosszú távú siker.
4: Ez is jó. Igen.
0: Hosszú távú siker.
4: Vagy az a kérdés, hogy hozzak be sört.
0: Az is jó, igen. Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
3: mondja
0: lenni.
3: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzerveket eszik.
4: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
0: Hát nem vagyok egy nagy főző.
4: Ez igaz.
0: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
4: egy ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
3: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
4: Jó lesz.
3: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
4: Péter, most nyert egyet.
3: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
0: Nem vagy dagad, de léci, szállj le az arcomról.
3: Ezt már hallottam.
4: Szép mondat. De sajnos egyrészt hosszú.
3: Ahogy a szállj az arcomról.
0: Ennek az a legnagyobb baj, hogy több szó. Aláírnánk, de nagyon sok szó van, de ne áruljatok.
3: Szállj le arcomról.
0: Szállj le az arcomról.
3: De amúgy ez hogy hangzik, hogyha ülnek az arcomról? Úgy mondj, létszél.
4: Szállj le az arcomról. Nem vagy dagad, szállj le az arcomról.
3: Mit mondtál, tessék?
4: Azt mondtál, szállj le az arcomról.
3: Gyorsabban. Még? Amíg hallom, addig jól vagy.
0: Nem jelentett semmit, tessék. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj kapcsolatot.
3: És mi ennek az ellentéte? Mi az, amit azonnal felbosszantod magad? És három szó.
0: Igen, szuper shop kártyája van. Én egyébként már itt tankolok. Nincs applikációm, nem kérek számlát, nem kérek kávét, nem kérek hatalmat, készpénzzel fizetek. Igen. Szebb vagy a hugodnál, nem annyira szerencsés mondat. Együtt érzek veled, tessék.
4: Az jó, az egy, szép, az, egy az támogató.
0: Az igen. Egy támogató
3: volt. Szex után.
4: Együtt érzek veled, veled, elmentem a kocsmába.
3: Nekem nem volt orgazmusom, együtt igen. Érzek veled.
0: Eladom a motorom.
3: Eladó a motorom?
0: Eladom, hogy eladja. hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
3: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
0: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
3: Jó, itt egy aha. másik, 20 év futamidő.
4: Az
0: igen, igen, igen.
4: Az összetart.
0: Nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép mondat. Jó, szép mondat.
4: Szerintem ez egy szép... kedves törődő.
0: Szerintem ez egy törődő mondat.
3: De hogyan mondod?
0: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajamat. Nem mozdulj, összefogom a hajam.
3: Ez
0: szerintem ez egy szép mondat.
3: Összefogom a hajamat!
0: Na, hát ezt inkább így ne csináld.
3: Mondom, hogy bármi működik. Ja, jó,
0: akkor
3: mindenre.
0: Inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
4: Jó, a nem tinderezek már. Az is összetartja.
0: Az is jó. A nem tinderezek már, az is jó, igen.
3: Te kifli fejű. Úgy látom, a fejek azok nagyon bennek.
0: Jó. Valakinél az működött, hogy hagytál nekem meleg vizet? Hát...
4: Ez kicsit szoci.
3: Igen,
4: ez
0: kicsit igen, szoci. Igen, de mélysége van a mondatnak, mert ha nem hagy neked meleg vizet és kifürdi...
4: Akkor már nem
0: az,
4: szeret.
0: Az jelent valamit. Vagy úgy száll ki a kádból, hogy figyelj, fürödtem, de gondoltam rád közben, hagytam neked meleg vizet. Ez egy fontos mondat szerintem, hogy hagytam neked...
3: Tudsz mondani, hogy vége van kicsi?
0: Vége van kicsi, ma se fürdök, nem érdekes, igen. Hagytál nekem meleg vizet, igen. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na. A nyugodtan pihenj még,
3: az van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
0: Igen.
3: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Igen, bármikor átjöhet az anyád.
3: Fél óra 20.
4: De ez fenyegető, hogy ne kezdjünk el szexelni, mert bármikor átjöhet az anyád? Vagy ez egy ilyen megengedő mondat a férfi?
0: Nem, hogy a nő szerintem részéről, ez az elfogadom.
4: Bármikor átjöhet az anyád.
0: Igen.
4: És a legrosszabb, azért szeretlek ám.
0: Ah,
4: ugye?
3: Jaj, de utálom ezt.
0: Igen, azért szeretlek ám. Azért, igen. Nem feltétlen oldja meg. Igen. Legyen, ahogy akarod. Az is egy fontos aha. mondat. Legyen, ahogy akarod. Aha. Igen, és itt van, amit olvastál, nem tinderezek már. Uh-huh. Hát...
3: Zsol, szerintem használtam WC-kefét, és egy jó mondat.
0: Igen. Majd én megyek, tessék, kinek miről árulkodik ez a mondat. Majd én megyek. Párkapcsolatban.
3: Ez jó.
0: Ez nem rossz.
3: Ennyi, csak majd én pihenek.
0: Majd én megyek, lehet, hogy nem tudom, kiteregetni, aha. vagy becsöngettek, vagy el kell valamit intézni, pihenj, csináld, amit kell, én megoldom, majd én megyek.
4: Vagy ez válasz az a mondatra, hogy én elköltözöm. Nem, ja, majd én megyek.
0: Igen, már értelmezés olyan egy mondatnak. Igen. Majd én megyek. Elköltözöm, majd én megyek. Igen. Aztán azt nézem, hogy jó, ezt nem tudom beolvasni. Majd én vezetek, tessék.
4: Az is. Ha fáradt a másik.
3: Majd én vezetek?
4: Igen. Csak ebbe az is benne van, hogy domináns akarsz lenni, igen. Uralod a másikat, hogy ne te vezessél, mert szarul vezet, majd én vezetek.
3: Majd én iszok?
0: Igen.
4: Az jó, az na, szép tessék. Mondat.
0: Fél óra 15 ezer. Megment, lehet ettől hosszú távú egy kapcsolat, hogy fél óra 15 ezer?
3: Az óránként 30, az jó, nekem
0: az
3: tetszik.
0: Igen, az a feleség az mondja, az lehet, hogy egy kifizetendő. Igen. Na jó, gyerekek, nagyon sok jött, köszönjük szépen.
3: Hú, se rossz.
0: Igen, próbáltunk válogatni a komoly, az érzelmes, és hát az egyértelmű utalások és mondatok közepette. Igen, a csak a Fidesz, nem tudom... Mennyire oldja meg a hosszú távú párkapcsolatot, de valaki
3: árad a Tisza. Igen, csak a Fidesz.
0: Csak a Fidesz.
3: Mi volt a DK-nak a kampánymondata?
0: Hál' Isten, semmi.
3: Mi hazánk? Sose felejtjük.
0: Na, jövünk a hírek után mindjárt.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Hombai PG

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
4: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
3: De hát honnan tudtad?
4: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A népközlésre átadhatják a Mámospécsi úti csomópontot. Kiemelkedően növekedik a Richter Gedeon. Bárány Donát távozik a DVSC-től. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámospécsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopóréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-éig. Így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitás bővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecent. A Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kiemelkedő növekedésének egyik motorja a debreceni biotechnológiai telephely. Egy olyan komplex gyógyszeripari központ, ami Közép-Európában egyedülálló. Egyebek mellett erről beszélt a Richter üzletág igazgatója a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában. Dr. Bokserik kiemelte, döntően az export bővülésének köszönhető a Richter növekedése, egyik húzóágazata pedig a jövő gyógyszeripari technológiája.
2: A bővítény több mint 90%-a export, és hát a világ 6 kontinensén jelen vagyunk különböző termékekkel, és persze személyesen nekem is büszkeség, hogy biotechnológia terület, ami legújabb terület, annak is a hozzájárulása egyre nagyobb mértékben növekedett, és a mi területünk növekedett a legnagyobb mértékben értékesítések vonatkozásában.
1: A Richter jövője kapcsán az is elhangzott, a cég szakmai közösséget és tudásbázist is épít Debrecenben, ami a hatékonyság növelést előtérbe helyező új fejlődési szakaszának az alapja. A teljes adást visszanézhetik a DeHíren. Rendhagyó módon második alkalommal is megtartották a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok a múlt heti hűvösebb időjárás miatt szerdán ismét díjmentesen vehették birtokba a fürdőt. A végzősök napját 2020 óta szervezi meg a debreceni önkormányzat.
0: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
1: Bárány Donát átigazolási díj ellenében távozik a DVSC labdarúgó csapatától. A debreceni együttes saját nevelésű támadója a holland első osztályba feljutó Ado Den Haagnál folytatja a pályafutását. A 25 éves labdarúgó 154 mérkőzésen 61 gólt és 26 gólpasszt jegyzett a Lokinál. Idén tavasszal pedig bemutatkozott a felnőtt válogatottban is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

Élesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike,

0: Elmúlt Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Reggeli műsor.
0: Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk pontosan, 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók.
3: Hello, bello.
0: Balázsék!
2: 8 óra után vagyunk pontosan, 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, drága hallgatók.

0: nincs, a csávó csak így ül, föláll, néz körbe, nem örül, nem, és a végén oda rohannak, de semmi nem látszik az arcán, de közben látod az izgalmat, meg látod, hogy belül tombol, de valahogy úgy reagálja le, hogy lefagy. Nem direkt csinálja, nem a hűvös kimértet játsza, hanem ilyen egyszerűen sokkolódik. És nem, a második argentin gólnál is hozta azt az arcát, amit nagyon kedvelek. Én bírom ezt a pacákot, nem is velem. Meg nem követem az interjúit, de hihetetlenül szenzációs, ahogy őrül. Nem örül sehogy. És kicsit így mormol valamit maga el, és olyan, mint te nem hinné el, ami történik. Ez a Lionel Scaloni, vagy hogy hívják, nem tudom, hogy hívják az edzőt. Nagyon jó arc, majd nézzétek meg. Nagyon szimpi a csávó. Hihetetlen. Hogy tud ő örülni. Lehet, hogy nem örülni, de mégis örülni. Nagyon.
1: Most mented magad a babetta miatt, hogy nem látszódott rajtad eléggé?
0: Nem. Ez ma holnap lekerül Balatonra. Az nálam a nagy élete lesz ennek. Tehát az vicc, már megvan, aki leviszi, úgyhogy a holnap után már szombaton szerintem a kis presszomba egy kávéra reggel.
2: Jaj, elmondom, mi lesz a sorsa a babettának, jó? Elmondom, 48 kötő 72 óra, és az lesz, hogy elmegy vele oda, és ott elfelejt, hogy van. És ott felejti, igen, ott ki fogják állítani, mint a babetta, amint ugye a sebességbás közlekedik, és aztán szerintem nyár vége fel, a szezon előtt megkérik majd, hogy vigye haza. Ez az én tippem.
0: Elmegyek vele, jó berúgok, akkor már nem ülök föl rá, mert nem lehet
2: így van, fölülni. Felelősségteljes vagy.
0: Felelősségteljes vagyok, hazasétálok, és aztán szólnak, hogy ott a babetta.
2: Vagy augusztus 29-én.
0: Én csak mondom, kinek át itt a babettája hónapokat? Én kettő napon belül a helyszínre szállítottam, érted?
1: Tél volt. Haló, hát mit csináljak vele? Én viszont lábon vittem.
0: Ez igaz. És azt jövőre vissza kell hoznod, hogy újra levitt.
1: Így van.
0: Azt minden évben
2: megcsinálják. Én úgy csinálnám, hogy Földváról elmennék Ferencére, hogy felvegyem Ferit.
1: Ott megaludnék egyet.
2: Igen, és aztán pedig így eljönnétek együtt ide. És aztán vissza.
0: Igen. Pápán esik, köszönjük szépen. Nyugat-Magyarországon esik, nem csak Pápán, és jön erre az esőfelhő, de már délután ott is napsütés lesz. Átvonul valami kis zivatar felettünk, úgyhogy ezzel nem kell foglalkozni. Picit esik, és bárki nyaral vagy Szabin van, nem tartós romlás van itten, csak annyival, hogy jön egy esőfelhő. Nézzük, peterítette a Balaton, Fehérvár, Velencei tó is kap belőle. És aztán jövöget ez baj Pest felé. De nem vészes a történet. Lehet a sok botoxtól már nem tud mosolyogni. Igen, az benne van, hogy már az edző annyi botoxot kapott, hogy nem tud mosolyogni. Ez egy faszi, ez egy az argentin csapatnak az edzője. Mérhetetlenül szimpatikus ember. Látszik rajta, hogy egy jó csávó tud, ránézel, és így szimpi az ember.
2: Ez a Lionel Scaloni?
0: A Scaloni, igen, de nem örül. Mert nem tud, de hogy közben látom rajta, hogy tombol. Nagyon jó az. Nagyon szeretem az ő gólörömét. Nézzek a 22-ben, amikor megnyerte Argentina világbajnokságot, akkor mit csinál? Félelmetes a csávó. Aztán két perc, hogy elsírja magát. Tehát, hogy tök helyes. Szújó Zolit nem fogjátok hívni jöveti magyar nadíjjal kapcsolatban? Gyerekek, de felhívjuk. Hát csak Zoli tud nekünk a Forma 1-ről.
2: Vagy Gyurcsány.
1: Igen, de ő nem ér rá.
2: Nem, nem adunk amúgy egy párkapcsolati rovatot, vagy egy Forma 1-es rovatot Gyurcsánynak?
0: Mennyire lenne életveszélyes egy már nem politizáló politikus beengedni? Ezen sokat gondolkozom, hogy ő most már inkább egy közszereplő, nem egy politikus, de...
1: Vissza tud még fordulni.
0: Sok bűne van. Nekem az a bajom. Szóval, hogy feloldozni nem akarom, mert hogy ezt a nem kedvenem.
2: Igazából amúgy a hiba az volt, hogy odaengedték a politikához, mert szerintem neki lehet volna szórakoztató karrierje például, nem? Tehát, hogy azért tudott volna szórakoztatni tét nélkül.
1: Így is csinálta, csak néha keserű volt.
2: Csak drága volt rá a jegy. Drága volt a jegy, az volt a baj, hogy igen.
0: Na gyerekek, apró csalások, fricskák, szabálykijátszások, erről beszélgetünk itt a következő fél órában.
2: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön?
0: A Sárkány utca 14-es rovatunk jön, mert hogy azért még van hova fejlődni, ha esetleg néha beállsz egy családos helyre, hova nem állhatnál, közelebb állsz a bejárathoz, ne adj Isten, mozgássérült helyre állsz, esetleg záróvonalon. Hogy mit csinálnak az oroszok, gyerekek? Mennyire szimpi, nem szimpi, tudunk-e rajta egy kicsit röhögni, vagy ez már túl durva. Ugye az van, hogy benzinhiány van Oroszországban. Tehát ez a hormuzi szoros, meg nem tudom, azért ez leginkább Ázsiát érinti, és hát az oroszok is azért szenvednek sokféleképpen. Orosz olajfinomítókat is bombáznak, szóval sok probléma van, és hát nem tudnak benzin dízellé formálni, ezért rengeteg dízellé finomítani, ezért rengeteg városban üzemanyag hiány alakult ki. És órás sorban állás van a lakosságnál, ami azt jelenti, hogy bizonyos orosz városokban beállsz a sorba délután 4-kor, és este 9-10-11-re kapsz benyát vagy dízelt. 5-6-8 órás sorbállásokat csinálnak az oroszok. Jött egy nő, és felfedte, hogy ő hogyan próbál meg, eldicsekedett, hogy ő hogyan próbál meg egy külön sorba beállni, és ehhez mit kell csinálni? Na tessék, véleményes a dolog.

0: De ne ítélkezzetek elsőre.
1: De ez
0: aha. Ne mondjatok egyből zsigerből, fú, hogy dögöljön
2: hogy
0: meg,
2: hogy mekkora személy.
1: Na jó, de akkor mondjad.
0: Naponta vagy két naponta 6-8 órás sorban állásba képzétek bele magatokat, vagy kvázi ez a kis turpisság.
2: Aha, de a kis turpisság a befúz.
0: Nem vagy rossz nyomon.
1: Terhes has.
2: Kakilni kell.
0: Rossz nyomon. Jó, de most és ez hogy jön ide? Menj ki, gyere vissza, és folytassuk a megszólás. Ferenc, értem, hogy
1: magadról beszélsz.
0: Értem, hogy te már abban a korban vagy, a lőkételül nem mondod, kakilni kell. Ott van egy csomó tenalédi, mert ezt is kaptuk a járba. Köst föl, menj, gyere vissza.
1: Azt akartam kérdezni, én felejtettem, mint a tenalédiket, vagy kaptunk valahonnan.
2: Nem,
1: ez a felnőtt férfi bugyik.
0: Igen, ezen én is gondolkoztam, hogy 10 éve még bombonokat, csokoládékat, kakóporokat és mindenféle finom ajándékot. Telefonszámokat és női bugyikat kaptunk ajándékba. Most kaptunk egy csomag tenalédit, mert
1: úr. Igen, vagy vele, te a lord.
3: Oka kaptátok, tudod,
0: nincs mentség, ha oka is van, borzasztóan szomorú vagyok, hogy ilyet kapunk.
3: De azért
0: Anna nem.
3: Próbáld ki,
0: hogy próbálja.
1: Anna is teljes érzékűen
2: lehetett hozni.
0: Csokoládét kaptunk, bocsánat, topik, zárójelbe tesszük a témát, akkor beszéljünk egy filmet, csokoládékat, kávét, szponzorokat, piákat, megéltük, hogy bemegyünk az irodába, és 20 darab férfi tenalédi csomag van, mert ennyire nem öregedett meg ez a műsor, vagy igen?
3: Fölülsz a jávádra, de hogy...
0: Lady Pence-et kaptunk egy csomag. Ki jön ki?
1: Ez a kandúr.
0: De kinek volt ez? Említettük ezt a műsorban.
3: Igen, említettük azt, hogy a koncerten, ha bekerülsz az első sorba, onnan nehéz kimenni, és nem akarsz onnan már ugye
1: nagyon
3: elmenni.
1: Nagyon szép, fius, ezért becsúrantasz.
0: És mit csináljak?
1: Hát ezt fel.
0: Vegyek föl egy bugyit.
2: Ellet, hagyjad már.
0: Hát majd az Oti bulin, ez lesz rajta. Az Oti bulin, ez lesz rajta.
1: Szombaton tudod a születésnapod, azt szerintem ezt vett fel alá. Akár mivel is lesz.
3: Csak ebbe legyél. Nem, ez. Ne vegyél hát, rá,
2: és érzel, egy 20 éves csávónak a izéje van rajta. Szombja. Ebben a... Nézd meg,
0: igen.
2: Jó minőségű.
0: Na mindegy, világalgatok. Hát így múlik el a világ hát dicsősége. Így múlunk el, mi szépen lassan veletek együtt.
3: De jó, jó.
0: Nézzük meg, hogy felszívja, de akkor legyen ez a következő filmre, hogy öntünk rá vizet, hadd mondjam el a topikot.
1: De ne összük vizet, hanem pisilje bele.
0: Jó, oké, akkor hadd menjek ki, majd WC-n fölveszem.
1: De nem, vedd fel, és...
0: Jó, de baj, nem itt veszem föl.
1: De, az is baj.
0: Kimehetek legalább mozdom, ha már szülinapos vagyok. Na le. Érted, kérdezi valaki, igen, hogy akkor mit kapnak a bocskorék, ugye? Hát ez egy jó kérdés, hogyha már mi ezt kapjuk, gyerekek.
1: Hamvasztási kuponokat.
0: Hamvasztás, temetés, szórás, parcellázás.
1: Igen, parcellákat kapnak. Igen. Amúgy szerintem már beszélgetek arra kit, hova, csak mondom neked.
0: Igen. Szóval... Küldjük le nekik, nem? Hát tudod, azért, én szerintem ott azért az átlag
1: élet. Úgy szerintem milyen háború robbannak ki, ezt ott hagynám.
0: Ennél nagyobb már nem tud.
1: De ezt csak ott lennék most.
0: Igen.
1: Csak menj be, kopogja, most adás van, ugye?
0: Igen, küldtek nektek. Na, de hogy mit csinált ez az orosz nő, zárójel bezárva? Mit csinált?
1: Hát valószínűleg, hogy gyereket szerzett ahhoz, hogy izé.
0: Nagyon jó nyomon vagy, szerzett egy gyereket.
2: De csavargatta a fülét, hogy sírjon.
0: Csavargatta a fülét. Nem kellett ez, mert hogy kölcsön kérte a barátnőjétől a 8 órás sorban állás után. Ő azt mondta, hogy 10-szer 8 órát állt sorba üzemanyagért. Nem akar többet. És rájött arra, hogy egy külön sávban, külön engedéllyel tankolhatnak bizonyos emberek. Például, akinek van fogyatékos gyereke.
2: Na ne.
0: Elkérte a barátnőjétől a gyereket. Nem csinált semmi rosszat. Oda ment és azt mondta, hogy ad oda a gyerekedet. És mondta a nő, hogy persze 10 éves, hogy megodatta neki a gyereket. Beállt vele a külön benzinkútra, és 12 perc alatt megtankolta.
2: Most azt nem mondta, hogy neked belefér, hogy
0: nem, fogyatékos nem én akarok
2: gyereket.
0: Kijönni ebből szarul, csak kérdezem, hogy
2: elsőre
0: zsigerből azt mondjuk, hogy igen, fú, ez borzasztó.
2: Vagy megcsillan kicsit... a szemünk, és azt mondjuk, hogy ne álljunk 8 órát sorba.
0: Vagy harmadszor állok 8 órát sorba.
1: Én el tudom neked mondani, mit csinálnék.
0: És elkérte, és megtankolt 5 percet, és elmondta, hogy igen. Tehát emberek állnak órákat sorba, ő nem akar, és elkérte a gyereket. A barátnője odaadta a gyereket, hazavitte, semmi baj nem lett a gyereknek. 8 perc alatt megtankolt, senki nem sérült. Kérem a véleményeket. Őszintén a pokolra jutás, hát, hogy is mondja, ódiumával.
1: Az a helyzet, ez egy olyan dolog, amit valószínűleg én is megcsinálnék.
0: Az a durva, hogy...
1: Hát, hogy, na, hogy, ez, hogy ez, igen, hát. Tehát hogy az a, hogy és nem látok benne semmi rosszat, mert egyrészt ez program, mindenkinek.
0: Kinek?
1: Hát a gyereknek is, meg neked is, nem? Hogy mentek együtt, mentek, csináltok dolgokat. Ez azt jelenti, ez feltételezi azt a fajta kapcsolatot, egyrészt, hogy elengedik veled, másrészt, hogy szívesen eljön veled, hogy ti jóban vagytok, tehát ez egy barátság. Aha. Most a barátságok ez mindig arra épülnek, hogy az ember ad is és kap is, mert kölcsönösségen alapszik, ugye?
2: Tehát és te szerintem... úgy ítéled meg, hogy a jó tetteményedért, hogy te elmész ezzel a gyerekek irándulni, tankolni, de aztán veszel neki egy fagyit, hát mégiscsak.
1: Hát utána már driftelünk a parkolóban. Hát tudom, hogy driftelünk a parkolóban, és akkor
2: Oké, tehát, hogy te ezért neked jár az, hogy átverd azokat az embereket, akik egyébként
1: nem
2: sorba
1: nekem jár,
2: válnak.
1: Nem nekünk. A csapatomnak.
0: Az
1: akik
0: a durva,
1: hogy
2: nek és neked.
0: Elolvastam a cikket, és gondoltam, behozom, de hasonlóképpen gondolom.
1: Ezek itt mi vagyunk, én és a csapatom.
2: Semmi. Égni a pokoltűzére.
0: Semmi rossz nincs
1: Feri,
0: benne.
1: A pokoltűzére, én mire oda jutok a pokoltűzére, te már ott fogsz dohányozni, olyan régóta.
0: Igen, hogy 5 percet kell sorbálnod, 10 percet kell sorbálnod. Ezek 8 órákat állnak üzemanyagért, gyerekek. És van egy külön az oroszoknál, egy külön sáv, ahol bizonyos engedélyű emberek, nem tudom, katonák, terhesnők, mit tudom én, fogyatik el, ők tankolhatnak, ez kb. 10 perc. És a nő rájött, és zseni módon rájött arra, hogy van egy barátnőjének egy gyereke, és onnantól kezdve ott tankol. Kísérül ebben a sztoriban.
1: Az oroszok.
0: Igen. Kinek rossz ez a sztori?
2: Annak a sok ezer embernek, a sok tízezer embernek, aki órákat áll.
0: Ja, jó, felteszem
1: a kérdést, miben különbözik ez a helyzet attól, mint hogyha megkéred a haverodat, akinek elektromos autója van, hogy menjünk az ő kocsijával, mert ő ingyen parkol.
0: Tessék!
1: Miben különbözik ettől?
2: Hogy azzal nem versz át másokat.
1: Miért nem?
2: Az,
1: de kit vertem át azért, mert elvittem a barát.
2: Azt a rohadt sok embert, aki áll 10 órát, 50 literre, 30 literre.
0: Az fogyatékos gyerek.
2: Hát
0: miért
2: engedjen
0: el? Nem, a fogyatékos gyerek morális szempontjából kell megvizsgálni. Nem az, hogy ő kijátsza azt, hanem, hogy ére egy fogyatékos gyereket odavinni. Itt ez a morális kérdés, nem az, hogy te most leelőzöd a sort. Hát álljanak ott, ki nem szarja le őket.
2: A fogyatékos gyereknek jó is. Hát foglalkozol vele, elmész. Nem álltam át, én nem támogatom ezt továbbra se, csak nem onnan kell, nem jó nézed.
0: Hát, ugye itt a morális kérdés, hogy vihetek-e egy nem nekem, nem az enyém fogyatékos gyereket, felhasználhatom-e egy sorba, meg olyan, jaj, de aranyos, hogy megtankolom, és visszaadom a gyereket.
1: Nem, de nem, azt gondolom, hogy ha ezt meg tudod tenni, tehát hogy a gyereket nem viseli meg, és nincs ebből az egészből egy érzelmi deficit, akkor ez egy barátság.
2: Tulajdonképpen ez egy jó dolog, értem.
1: De ez egy jó dolog, plusz sokat elmond azokról, akiknek nincs ilyen barátjuk, hogy miért nem diverzen barátkoznak. És hol van az ő életükből ez a fajta felelősségvállalás?
0: Azt mondják, hogy valaki örökbe fogadná, és bérbe adná tankoláshoz.
1: Ez már a multi szemlélet.
0: Istenem, segíts meg, ezt írtad, szemét érzi, hogy pokora fog kerülni. Érted? Kézről kézre jár a gyermek. Ő igen, tehát hogy ő visszavitte, és 2 naponta hozza el a gyereket, tankol meg, és aztán viszi vissza. Win-win!
1: Figyelj,
2: amúgy
0: mindenki örül.
2: Mindenki örül.
0: Ez olyan, mint a diplomata igazolvány. Nem vagy diplomata, de kicsit használsz egy papírt, ami nem a tiéd. Hát hányan járnak most így?
1: De szerintem én ezt nem értem, hogy ez miért probléma. Tehát ez lehet így is megközelíteni, hogy az ember nagyon sarkosan de hogy szerintem meg az van, hogy ez egy program. De mindig ezt
0: ez
1: mondom,
0: egy teljesen jó program.
1: Ez egy jó program.
0: A nő nyer, mert gyorsan tankol, a gyerek elmegy tankolni, az anyuka fellélegzik egy kicsit, mert lehet, hogy van egy fél óra.
2: Szabad ideje.
1: Az oroszok meg sorbálnak.
0: Az oroszok meg ott állnak. De így mennék el a sor mellett.
2: És most már biztos, hogy átállok.
0: Látod?
1: Sehol is hely.
2: Ezer embert is megkönnyíted, aki sorba áll, mert nem tartott föl a sor.
0: Ennyi. Egyre rövidebb tankolsz, nem állsz 8 órát sörbe.
1: Hát figyelj, én a saját gyerekemmel is ilyen programokat szoktam csinálni. Tehát, hogy elmegyünk, és vagy tankolunk, vagy autót mosunk. Szóval, hogy ez egy legit gyerekprogram. Imádják a gyerekek az automosásnál. Most mondj valamit, aminek egy automosásnál nagyobb adrenalin értéke van egy gyerek számára. Semmi.
0: Abszolút. Igen, elsőre elolvasod, azt mondod, megkérdőjelezhető. Aztán eljössz, hogy 8-ra állnék, hogy 8 órát sorban, lehet, hogy én is bevetnék valami trükköt. Milyen érdekes egyébként, hogy az egyik legnagyobb ilyen nyersanyag készlete van az országnak, nem? És hogy közben olyan problémáik vannak, már 8-10 órát állnak emberek üzemanyagért. Azért kétszer ki kell állni egy ilyen sort, lehet, hogy mi is
1: neked
0: máshogy
1: gondolnak. Nem kéne, hogy van babettád, ez egy életi
0: nekem megvan. Van egy keverékem. Így van, igen.
1: Viszont az érdekel engem, hogy miért állnak sorba, tehát a 10 órát áll sorba, mihez kell az üzemanyag annyit? Tehát amit 10 órát sorba állt, azt megjárt
0: meg gondolom, aztán olyan távolságok vannak, tudod, hogy muszáj neki megtankolni, üzemanyagot szerezni, iskola, vásárlásot, nem az, hogy leugrom Oroszországba, tehát lehet, hogy következő nem tudom, benzinkút, vagy iskola, vagy óvoda, az mit tudom, 80 kilométer, tehát azért előbb...
2: Jó, meg nem mondd már, amikor nálunk is emelik érted a benzinárát 20 forinttal, megőrül az ország, és elmegy tankolni, az is, aki 2 havonta 1 tank benzint, hogy hívják, használni.
0: Megye, igen, mert megijed,
2: hogy igen. Na, hát itt is ugyanaz van.
0: Igen, ez ugyanaz írja valaki hasonló, mint amikor kutyát kértél kölcsön, és lementél cigizni COVID idején. Ugye, mert kölcsön kutyával sétáltak az emberek a COVID idején. Kértél egy kutyát, elmentél, tudták kicsit mozogni, mert a kutya sétáltatok, lementek.
1: Ezt megcsináltátok, ne haragudjatok meg. Elég lett már egy pórás szerezni, és mondani, hogy elhagytad.
2: Buksi, gyere!
1: Cézár! Cézár, hol vagy Cézár? Nem, soha senki nem kérdőjelezni, akkor nem a kutyádat keresem.
0: Hol a kutya most rohangál? Én még nem láttam. Kutya Covid idején mindig elrohangál.
1: Nem láttátok ezt a kutyát? Őt keresem mindenhol, és egy kép Rex felügyelőről.
0: Ahogy ragasztott képre a busz megállóra. Nagyon jelentik a kis buksi.
1: Hát de nem is értem. Miért kell ekkora utakat megtenni, amikor ott van a szem előtt?
0: Na jó, akkor azért örülök, hogy itt igazából én ott leszek a pokolban, 4000 Balázsot leforgatva minden nap, de mellettem balra-jobbra álltok ti is az orosz üzemanyagos hírért cserébe. Tehát, hogy nem egyedül leszek ott. Nem egyedül leszek ott.
1: Abban a bugyorban, ahova te kerülsz, ott egyedül leszel.
0: Kicsit följebb leszel.
2: Annyira mély nincs.
1: Folyamatosan japán műsorok fognak menni a háttérben, és különböző hőelő megállókból fognak részleteket lejátszani. Feri egy másik bugyorban lesz, és én is egy.
0: És hol lesz Balázs, aki azt írja, én még egy tolókocsis öregasszonyt is kivennék az öregek otthonából, csak hogy gyorsabban tankolhassak.
2: Na.
1: Tessék. De amúgy szerintem ez is tök jó lenne, hogy az idősekkel többet foglalkoznának, mondom nektek egy kis beszélgetés, tankolgatását, nem el vagytok?
0: Mekkora program az ilyen? Na jó van, gyerekek, hát ez történik Olaszországban. 8:30 van, ha van közlekedés, akkor küldjetek el nekünk finomságokat. M5 Kecskemét felé az M0-as után legalább 30 perces torlódás, 5-ös hűt is beállt. Most kaptuk SMS-ben, itt vagyunk, mindjárt a hírek után.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
11: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-éig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi?
17: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
17: Szállás.hu.
18: Úgy is tett.
19: Reklámot hallottak.
20: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A névkezdésre átadhatják a Vámos Pécsi úti csomópontot. Kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Újabb megállót zártak le. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámos-Pécsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopórétek beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagyantal utca egy szakaszát teljesen lezárják. Várhatóan augusztus 7-éig, így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitásbővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecen. Hétvégénként kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Augusztus végéig, minden pénteken este 6 órától vasárnap este 6 óráig autómentes lesz Debrecenben a Piac utca, Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakasza. Ez idő alatt a Piac utcának ezen a részén csak az Arany János utcáról lehet majd járművel közlekedni a Miklós utcai kereszteződésig. A hétvégékre autómentessé váló részen a vendéglátóhelyek teraszai kibővítésével és színes programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Útépítési munkákat végeznek a debreceni Hétvezér utca megállóhely környezetében. A munkák ideje alatt augusztus 16-áig az érintett megállóhelyet lezárták. A Borzán Gáspár utca, Pósa utca nagyállomás irányába közlekedő járatok az 50 méterrel előrébb található ideiglenes megállóhelyen állnak meg.
0: A DKV információit hallották.
1: Hamarosan kiderül, hol található Magyarország legszebb konyha kertje. A programhoz Debrecen idén is csatlakozott. Saját, bérelt, balkonos és közösségi kertek gazdái is nevezhettek. Idén a környezettudatos és természetes kertművelés áll a program fókuszában. A szervezők például arra kíváncsiak, hogy a kertművelők milyen készítményeket használnak a kártevők elleni védekezés során. Nagy Bújdosó Máriát, a Tócós Kerti Közösségi Kert vezetőjét hallják.
2: Mi az önkormányzattól a faültetési program keretében 6 gyümölcsfát kaptunk gondozásra. Ezek a kerten kívül vannak, de már belül a kerten belül is van több gyümölcsfánk. Ezeket csak kell lemosópermettel kezelni.
1: A Tócós Kerté és a Vénkerti Közösségi Kert is elnyerte már a Magyarország legszebb konyha kertje címet. Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Mi van a világbajnokságok sztárállataival, akik jósolnak? Minden évben volt valami, nem?
1: Vagy igen, négy volt a Póla, Polip.
2: Úgy hallottam, hogy Pankó morzsában végezték.
0: Egy kis fokhagymával. Hiányolom ezeket a nagy világ vállára vett állatokat, akik tényleg a világ nézte őket, és akkor hú, de megjósolják, hogy mi lesz a világbajnokság. Vagy az van, hogy most már AI átvette ezt is, és AI-okkal jósolnak, ahelyett, hogy jó kis állatokkal jósolnának. Ugye volt régen láma, elefánt, polip volt, világhíres volt. Hogy miért nem hallunk a 2026-os VB-ről valami cuki állatot, ami mindig oda úszik, oda megy, azt
2: vár. Hát a zebrákat kérdezzük meg erről.
0: Hát azok megfagytak. Azok károm, abból megfagyott 60 pusztán. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
1: Mert ugye nekünk volt a kis hörcsögünk.
0: Volt a kis hörcsögünk, ő is megmurdált. Mert ugye az van, hogy itt a végjátékhoz érkezve azt olvasom, hogy 9 vezető mesterséges intelligencia modellel is megjósoltatták a végső győztest. De jobban szerettem, amikor volt ennek valamiféle ilyen emberi és állati vonatkozása, hogy egy állat jósolt nekünk. Emlékeztek? És akkor tényleg mindenki figyelte, hogy mit mond a polip. És eldönthetett fogadásokat, meg dollármilliókat. Mert most megjósoltatták a mesterséges intelligenciával, a Grokkal, a DeepSeek-kel, a ChatGPT-vel, a Copilot-tal, a Meta-val, tehát hogy mindenkinek az AI-jával megjósoltatták, egyébként érdekes eredmények jöttek ki, de nincs már ilyen, hogy egy állat jósol.
2: Jó, akkor milyen állatra lenne szükségünk ezek után?
0: Valami kedvesre, valami aranyosra. Vagy bombatra, egy majomra, egy elefántra, tök
1: tengeri
0: mindegy.
1: Vidra.
0: Egy tengeri vidra, hát teljesen
2: jó,
0: mindegy.
2: Jó, akkor fel a gajdost,
0: igen?
2: Hogy és mondjuk meg neki, hogy akkor most már ezt neki kell szereznie.
0: Szegély, hát most azért van elég.
1: Hogy örülne.
2: Tegye bele a vizet a Velencei tóba, azt adjon valami vidrát.
0: Igen.
1: Vidránk van, tegnap is láttam.
2: És mit csinálnak?
1: Hát ilyenkor? Szerintem költözik, hiszen most nincs víz.
2: Nyesként éli életét.
1: Igen.
0: Igen. Egyébként az AI-ok azért, hogy mennyire nem jól működnek, 8 mesterséges intelligencia, azt még nem tudjuk, tehát 6 a franciákat hozta ki bajnoknak, és azt hiszem talán 4 nagyon híres mesterséges intelligencia pedig az argentinok végső sikerére szavazott. Tehát a franciák akkor már kiestek, tehát a Grok, meg a DeepSeek, meg a Lachet, meg a mi az a Gemini, ezek már mind elvéreztek. Tehát ezek már egész egyszerűen nem tudják, de még a Claude, a ChatGPT, a Copilot, a Meta, az még egyébként az argentinokra tippel, tehát ott még meg vagyunk. Mit mond a racka? Megkérdeztétek a rackát?
1: Nem, sajnos.
0: Nem kérdeztük meg a rackát?
1: Szerintem neki most adjuk be, mert ugye ezt még régebben
0: igen,
1: kérdezték.
0: Igen, ez még egy kicsit lassabb.
1: Tehát régebben kérdezték, azért voltak benne a franciák, és akkor most, hogy már tudjuk, hogy spanyol-argentin döntő van, na most.
0: Most adjuk be a rackának, hogy ő kit mondana.
1: Igen. Aha.
0: Az a baj, hogy a rackának még nincs ilyen alkalmazása, ahol tudod ezt így le tudod szedni, és akkor beírsz neki.
2: De tehát nem hívjuk fel tőlük a, nem tudom, a rendszergazdát, hogy akkor dobja bele a rackába?
0: Beszéltünk már velük, képzeld, de nagyon üzleti, meg nagyon, hát hogy is mondjam, csak spéci a racka ChatGPT-nek megfelelő magyar mesterséges intelligencia. Tehát bonyolult is, amit csinál, bonyolultul van programozva, meg még ez nem ennyire egyszerű, csak hogy beütött, hogy kinyeri a VB-t, és akkor megmondja. De hát rolfocisokat megkérdezhetjük, ha akarjátok.
1: Még egy
0: profi csapat elmondja nekünk, hogy mi a
2: hát
0: helyzet.
2: Hát még mindig ott van nekünk Denis, bár akkor megkérdezhetjük bármiről.
0: Hát, blattolt egy kicsit a múltkor.
2: Igen,
0: egy kicsit blattolt, igen.
1: Blattolt.
0: Egy kicsit,
1: jó, egy kicsit. Is, de...
0: Elsőre még, igen.
1: Elsőre is, de akkor még hittünk neki.
0: Igen, másodikra válik kicsit.
2: Én múltkor találtam a kertben egy lótetűt, azt esetleg behozhattam volna.
1: Tök jó. És akkor mit, melyik térfelet választja?
2: Mit rág el? Melyik kinek a gyökerét?
0: Jó, de azért mi megtesszük a tétjeinket, vagy valami lesz, mi csinálunk valamit.
2: Persze. Nem fogtok most fogadni, és én mondom a tétet.
0: Most mi vagyunk a Ferivel?
2: Igen.
0: Mi vagyunk a Ferivel.
2: Én
1: előbb tudnám a tétet.
2: Hogy érted ezt?
1: Hogy mi a tét?
2: Hát pénz, azt mondtátok, hogy csak devizán mondhatod.
1: Csak lóvé.
0: Ja, hogy ne, legyen magyar forint. Legyen magyar forint? Jó, az persze. Abszolút, nincs azzal baj. Legyen egy jó kis magyar forint, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri. Jó? Én nekem úgy néz ki, hogy megoldódott az internet. Internet para, úgyhogy lesz.
2: Tessék? A kacsák már most adják a jelet?
0: Megoldották le. Kérlek szépen, földi sugárzású adót fogunk szerezni. Ilyen egyszerűen oldjuk meg egyelőre az internetet.
2: Majd egy este kerágják.
0: Igen. Lerakod egy dobozból, meg egy kábel, kivezeted, és megvan. És földi sugárzás, egy antennával
1: is
0: nézed,
1: antenna,
0: az M1-et. Na. Akkor az...
1: Az M1-et ne nézd, mert ott nincs meccs, de...
0: M4, bocsánat. M4-et, igen. M4-et. Na jó van, gyerekek, oké. Akkor ezt megtesszük a tétjeinket, de most...
2: De ma, vagy holnap. Az lesz, hogy holnap, hogy reggel ebben egyeztünk meg, hogy holnap tesszük meg a téteket, mert addig még próbáljuk financiálisan kitalálni, mi fér bele nektek.
1: Mi fog változni holnapig?
0: Én annyit kérek, hogy én az argentinokat a Noé miatt hagy vigyem el.
2: De mi ez? Én nincs
0: de
2: ilyen.
0: De te
2: nincs
0: ilyen. Nincs ja, ilyen. Ez a szabályvállalom. De én titkon bárkit kapok, én az argentinoknak fogok drukkolni.
2: Jó, úgy fogjuk eldönteni, hogy ki lesz a tippel.
1: Aha.
2: Jó, hogy feldobunk egy érmét.
1: Van
2: jó.
1: Nekem egész sok érmém van.
2: Na dob, egy 200-est. Van egy 200-es?
1: Van
2: néhány. Na egyet, és dobjuk akkor fel.
0: Eszer kapott, vagy Feri kapott 8000 forintot 200-as rollniban.
2: Egy rollni, 200-as, az 8000 forint, csak mondom nektek.
1: 8000?
2: Ha? Hát egy 8000 forintos rollni, amit megérintettél.
0: Tehát hogy lehet megadni egy tartozást, nem 200-asokba rollniba?
1: Igaz, tehát, hogy ez igazi, az
0: igazi úr vagy. Hogy
1: sajnos nincs apró.
2: Csak itt egy 200-as, már csak azért stílusosan. Nézd,
0: én már
2: pénzzel.
0: Csak az edző miatt is az argentinoknak drukkolok, de hiszem, amit vinnem kell, írás.
1: Várjál, előbb ugye megmondod, hogy melyik csapat melyik oldal, nem?
2: Jó, akkor az írás lesz az argentinok, a fej igen. Pedig a...
1: Spanyol.
0: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan fogadás, hogy semmiben nem döntünk.
1: Semmiben.
0: Se az összegben, se a választott csapatban se dönthetünk. Nem szólhatunk bele semmibe.
2: Az igazság órája. De megpróbálom feldobni úgy az érmét, ahogy...
1: Várjál. Mert akkor mi fog eldőlni?
2: Tehát, hogyha írás, akkor Balázs szavazhat az argentinokra. Vagy tehát akkor ő fogad rájuk.
1: A fej, akkor övé a spanyolok.
2: Igen.
0: Aha. Már mindenképpen én választok?
1: Nem, semmit nem választunk. Hát se csapatot nem választunk,
0: se összeget. Tehát fogadunk úgy, hogy te mondasz meg mindent ebből a fogadásból. Ez egy korrekt
1: szerintem
0: fogadás.
1: Szerintem jó.
2: De miért akarjátok ennél külön? Nekem az is jó.
1: Ez így sokkal izgalmasabb.
0: Én elhozom így is az argentinokat érmével. Mi az argentin?
2: Argentinok, az a fej.
0: A fej az argentin.
1: Az előbb még az írás fordítva volt, de nekem
2: jó.
1: Mindegy.
2: Na. Jó, Zsó, legyen argentinok, fej, hogy írás legyen. Fej. Argentinok a fej.
1: Fej. Tehát ha ez fej lesz, akkor Balázsé az argentinok. Ha írás, akkor övé a spanyol.
2: Így van.
0: Jó.
2: Ez így igazságos. Miután törbe csaltatok, és meg unokázus csalóztatok engem.
1: De senki nem csinált ilyet, de mindegy.
0: Gyere, Messi!
1: Na,
2: gyere! A Sopranosban szokták a felnőtt férfiak.
1: Jó, lassított felvételen fog forogni a 200
0: Ezt a sütet.
1: Jó.
0: Laci, gyere be, dobj egy fölé pénzt. Nem tudja elkapni. Földobj, és nem tudja elkapni.
2: Meg kell vásznak a
1: fújtelen. Gyerünk, jó ide, jó! Mehet.
0: Nem tudja elkapni.
1: Gyere, anya!
0: Betérdelt a pult alá. Nem tudsz elkapni egy érmét, amit feldobsz. Szoktatok koordinációs feladatokat csinálni az dobnak teniszlabdát, oda nyúlsz. Medicinlabdát elkapod, visszadobod. Nem csináltok.
2: Én vagyok a medicinlabda, és fejet látok.
1: Akkor tiéd a spanyol.
0: Elvittem a spanyolokat?
1: Aha.
0: Tehát bukok pénzt a spanyolokkal. Nem tudok az argentinoknak. Jó, és mi a guba?
2: 15 millió forint.
1: Én azt nem tudnám tartani.
2: Jó, hát akkor...
0: Semmi, ennyim a spanyolok.
3: Fejre azt mondta. Én a fejre azt mondta, hogy Argentina.
2: Vissza
3: tudom játszani.
2: Nem,
3: fej, Argentina.
2: Jó, fej az Argentina.
0: Megnyertem Argentinát.
2: Jó, oké, okay, yes, sir. Igen, és akkor a tét, Anna, segíts nekem megítélni, mennyire fájdalmas legyen ez?
3: Nagyon.
1: Hát nagyon fájdalmas, hát a spanyolokkal vagyok.
0: Az ne, az figyelj.
2: Ugyan az, hogy vándor 100 000. Akkor legyen 100 000 forint, nem?
3: Igen, az szerintem az mi? Az kaptál 100 000
2: forintot, de van mivel játszani, mondjuk úgy.
1: Jó.
2: 100 000 forint.
0: Játékpénz.
1: Ami jött, az megy.
2: Tehát igazi Hungária forint. Szíre
0: valaki Zsüllel kell csókolozni 5 percig. Egyébként azt adom. Azért az lehet, hogy az egy nagy büntetés lesz, igen. Jó.
2: Pedig nagyon gyengé.
1: Jó, tehát ott ír argentin, enyém spanyol, és egy 100-as van rajta.
0: Én már teljesen elveszettem a fonalat, amit mondtok. Viszem a spanyolokat, ha kell, és vállalom az összeget.
3: Ne bonts ki az érméket, Feri.
0: Az egyébként...
1: Jó lesz ez még valamire.
2: Jó.
0: Egyébként azt adom. 4 óra kívánság műsorvezetés, tessék. Én tartok egy ilyet.
2: Jó.
0: Lebeszéljük a programmal, hogy nem pénzben fogadunk, hanem aki veszít,
1: az annak
0: itt kell maradni,
1: 10-től 2-ig.
0: Itt kell maradni, és 10-től 2-ig telefonokat vesz föl, és kívánságműsort vezet.
2: Magyarország leghosszabb kívánságműsora.
0: 6-tól 8-ig?
4: Este 6-tól 8-ig van kívánságműsor.
1: Nem, baj, majd most előre hozunk.
0: Jó, akkor nem, Atis műsor sávjába 2 órát le kell vezetni, 10-től
2: délig. Nem, a betelefonálós kívánságműsor kell, nem az Atisé, amikor így sok reklám van meg.
1: Csináljunk egy 10-től 2-ig tartó kívánságműsor.
2: 6-tól 8, mindenki ezt mondja a stábban. 6-tól 8, nem?
0: De várja, jobbat mondott a Feri. 10-től 8-ig, 10-től 2-ig itt maradunk, és kérünk egy kívánságműsoros.
1: Hogy legyen egy kívánságműsor.
0: Te legyen kívánságműsor, itt kell maradnod valamelyik nap.
1: És 4 órán keresztül kívánságot teljesíteni. Hidd el, hogy jobb.
0: Soha nem drukkoltam még ennyire az argentinoknak. Soha nem jó. Akartam még, hogy ennyire, de itt kell maradni 10-kor. És meg kell csinálni egy 4 órás kiváltságvizsgát.
1: Jó, vége a Balázséknak, akkor most jön.
0: Balázs marad, kérjetek számot 0623111. Sziasztok, Balázs vagyok, ez a Rádió 1. Mit szeretnél hallani? Szia, Joci! Jaj, de jó lesz, Jocikám, már adjuk is neked.
2: Jó, még egy kiegészítést szeretnék tenni. Igen? Az öltözködéssel kapcsolatban.
0: Nem állok
1: jó,
0: bele.
1: Jó, persze, tenne a Ladybe mi. Vagy tenne a bolyba.
2: Ez a tenne a Lord, amúgy is tenne a men. És
0: föl kell venni egy tenne
2: a
0: Ladyt. Hát
2: venni egy 4 órán keresztül, még utána ezért szükség lesz rá.
0: Tartod, haver?
2: Tenne a men.
0: Ugyan, hogy a tenne a Lady véleménye. Szerintem a tenne a Lady véleménye.
1: Azt emeljünk ki belőle. Hát a kíváncsiakban.
2: Nagyon rugalmas és szellőző vagyok, csak mondom, most fogom itt a kezemben.
0: Jó, én tartom, hogy itt maradok 4 órát. Én tartom. Ha én bukok, akkor valamelyik nap, csak hagyj előjük mi a napot, lebeszéljük a programot, hogy engedjék meg. Kivételesen 10-től 2-ig kívánságműsor, és levezetjük 2-ig.
2: Bár csak nekem fizetniük, látod, ez van.
0: Jó?
2: Ez van.
0: Jó, jó. Nem, a pénzt mellítetjük, de hogy legyen valami szívás értéke is.
5: Remélem lesz valami különleges játék, és akkor csörög a telefon folyamatosan. Jó, sajnos de azt is le kell bonyolítani a kívánságműsorba.
0: És várjál, és élőben kell adni kamerával. Tehát, hogy itt veszed a telefonokat, élőben vagy. Megy az adás, veszed a telefonokat.
5: És közben pisilsz a pelenkába.
2: Atis jön be helyetted reggel. Közben
0: pisilsz a pelenkába. Micsoda?
2: Atis jön be helyetted aznap.
0: Ne, olyan rosszat ne akarjunk mondani. Jó? Tessék?
2: Jó.
0: Ki van mondva?
1: Oké.
0: Ki van mondva?
1: Jó, tiéd. Az argentin, enyém a spanyol, 4 óra kívánságműsor plusz 100
0: igen,
1: cash.
0: A kívánságműsort le kell egyeztetnünk a programmal, hogy engedjék meg, de szerintem jó arcok lesznek, megengedik. És...
5: miért érzem azt, hogy maradtam tőled a fiat, hogy sajnos nem engedték
0: meg? Sajnos a programosztály azt mondta, hogy nem lehet
4: élve a kívánságműsor.
2: De bejelentett a Sunshine Rádió, aki viszont megengedte ezt neked, úgyhogy megoldjuk.
0: Viszont itt kell maradni, tehát meg kell csinálni, meddig? Tehát szeptember 10-ig ezt le kell tudni.
1: Jó. Oké. Okay.
0: Tehát nincs tologatás.
2: Jó, és a nyertes pedig kap egy nőklapja címlapot.
0: És a nyertesnek viszont meg kell vállalni.
2: Jó, a Macskák magazinnak a címlapja.
0: Jó, de várj, akkor viszont kapjam, amit a nyertes is, nem rossz. A nyertes őszre bevállal...
1: hát kap 100 000-et.
0: De nem, bevállal egy meglepetés címlapfotózást.
2: De ezért senki sem nyertes.
1: Jó, ide nagyon.
2: Nagyon nehéz elmondani.
0: De nem úgy, hát az is szívás. Hát ugye
1: hát, akkor mindenki szív.
0: Igen, mindenki szív. Ha nyersz, akkor viszont...
2: vastag bértükrözés.
0: Meg kell fölképdőd a meglepetés, akkor körülnek, mint sziasztok.
1: Be kell könyörögni magad
0: egy címlapra, hogy sziasztok.
2: Jézus, ez a meglepetés. Vagyok, hogy lehetnék címlapon.
0: Elvesztettem egy fogadást, vagy megnyertem egy fogadást, jó? Szívjon csak a vesztes. Azért túl leválljuk magunkat, jó? Szívjon csak a vesztes.
2: Jó.
0: Kívánságműsor 10-től 2-ig, itt kell maradni, plusz kiló játékpénz. Argentina versus Spanyolország. Ez a tét.
5: Jaj, de magányos leszel te itt a stúdióban, Feri.
2: Nagyon várom ezt. Kíváncsi, hogy mennyi lesz a mulatós és különböző motoros lágerek.
1: Nem lehet.
0: Nem, hát nem lehet. Valószínűleg rádióegyes zenék lesznek, de 4 óráig a hallgatókat válaszolni. Szia, Tibi.
5: Sok játék.
0: Igen, szia, Tibi, parancsolj. Szeretném kérni Dua Lipától a Let's Go Around című számot. Azért az nagy büntetés. Tehát, hogy jó.
2: Na?
0: És 500 fekvőtámasz teljesítése 2 óra.
1: Na, jó, azt szívesen.
0: Igen, hírtél és élő telefonos beszélgetés, az még durvább lenne. De én ezt adom, ezt én adom. Áll a dolog?
2: Ben, persze, áll.
0: Akkor megvagyunk.
2: Adom. Én itt vagyok és támogatom ezt az egészet, de tudom, hogy úgyse fog megtörténni.
0: De, nem hátrálunk ki.
2: Nem.
0: Rendben. Itt is de akkor itt tétek zajlanak.
2: Nyáron
0: ennek meg kell történni, szeptember 10-ig, nincs kiátrálás. Tehát itt nincs az, akkor majd meg nem tudom.
2: Menjek Ápihoz, kérdezem, akkor megengedik-e?
0: Egy irodával menj tovább, de igen.
2: A konyha.
0: Szembelévő.
2: Kézzük kávét. Hozzak valamit.
0: Hadd autó, csinálj meg egy kávét. Szembelévő irodába menjél.
2: Én ott betekintést tennep, ugye felhoztuk a Babettát, és láttam, hogy még soha eddig. Képzeljétek el, hogy a zenei nem tudom, igazgató?
0: Igen.
1: Itt volt.
0: A sárga
2: kabátos. Figyelj, bent volt, bendült az üvegirodában, és óriási bólogatások közepette hallgatta azt a Dua Lipa számot, amit gondolom most utána a napi 27 000-szer fog meghallgatni, és látszott, hogy nagyon éli. Tehát,
0: ő a sárga kabátos a disztóvágásról.
2: Kirekem Instára, szerintem megérdemli, hogy lássák az emberek, hogy hozza a döntéseit.
0: Hogy jön, hogy mi zajlik a műhelyben? Mi zajlik a munkában, igen. Oké, gyerekek, viszont nekünk még van egy kampuszjátékunk is közben, ha valaki érez magában erőt, vagy menne, vagy nem tudja megvenni jegyet, vagy örülne neki, akkor egy szlogenért cserébe mi adunk egy napi jegyet, ráadásul egy páros napi jegyet, úgyhogy erre tudtok telefonon jelentkezni, ha Annát bombázzátok, jó? Ez jövő július 22-26-a között kerül megrendezésre, hogy a Debreceni Fesztivál, nagyon úgy szeretik, nagyon, nagyon népszerű.
2: Sajnos megint.
0: És ide tudtok jegyet nyerni. Jött még valami fogadás? Na tessék, na hát.
2: A nyertes elmegy egy egész estés beszélgetéssel a Friderikusznak a podcastjébe.
1: Miért van büntetés a nyeréssel?
2: Nem, én imádom a Friderikot, azok nagyon jó podcastek, de látod azt, ahogy megnyílik a föld Balázs és Sándor alatt, ahogy ott ülnek egymással szemben. Sándor, Balázs?
0: Nem, én már azt a telefont Sándor? Látom, hogy főm, hogy figyelj, nyertem, hogy veszettem egy fogadást, el kell jönnöm hozzád egy podcast beszélgetésre.
1: Én
2: Balázs, ez elfogadhatatlan. Nem tartom önt méltónak.
0: Igen.
2: A podcastünk színvonalához.
1: Megemlített a műsorában? Legalább volt valami színvonal.
2: Hallgatja ezt még valaki?
0: Önök még rádióznak? Kérlek, lesz még valakit, amit önök csinálnak? Igen? Tudja, hogy már 10 év és teljesen érdektelen volt, amit csinált?
2: Ön tulajdonképpen teljesen tehetségtelen, Balázs.
0: Igen. Tudja, miről próbálom meggyőzni Kolosi Pétert? Rúgja már ki magát. Hát látom, hogy teljesen tehetségtelen. Nem akar valami normális műsort csinálni?
2: Itt az ideje, Balázs, hogy jobb belátásra térjem.
0: Lassan 50 éves. Mutassa az intelligenciáját. Tehát
1: nem sok van, Balázs,
0: nincs mit megmutatni, megértem.
2: A 3 milliós feliratkozom közül mindannyian úgy gondoljuk, hogy ő teljesen haszontalan a társadalom számára. Ezt megbeszéltük egy belső levelezésben, önnek is részesen lehetne, hogyha feliratkoznak.
0: Igen, ez történt valójában. Na gyerekek, arccal a kampuszjáték felé, valakit még hagyd tegyünk boldoggá. Jó, menjetek kampuszozni, fesztiválozatok, úgyhogy jelentkezzetek. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt, érek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
7: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Rádiói Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
11: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
10: Ezt azonnal le kell foglalni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
10: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
12: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté Művelődési Központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón.
15: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
16: Építsd meg álmaid kertjét a Viastein könnyen tisztítható és tartós felületvédelemmel ellátott prémium kerti burkolataival. Keresd a gulyás tüzében.

0: millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
2: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
2: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Az Opel Autóval Liz Debrecen nyáron is remek ajánlattal vár. Der Opel nyár az Opel Corzával. Új Opel Corza modellek nyáron még kedvezőbb áron. 8 év gyári garanciával. Részletre is. Ugye neked se 8? Látogass el a szalonunkba, vagy tekints meg a Corza modelleket weboldalunkon. opel.autovallisdebrecen.hu. Egy jó döntés.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
7: Hű, stabil optikai net féláron.
8: Bizony, ennek a felesem tréfa.
7: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Hirdessen közvetlenül kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk! Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Tanétkezdésre áthathatják a Vámospécsi úti csomópontot. Kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Ismét megtartották a végzősök napját. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámospécsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopóréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagy Antal utca egy szakaszát teljesen lezárják. Várhatóan augusztus 7-éig, így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitás bővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Média Centrum Debrecen. Hétvégénként kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Augusztus végéig, minden pénteken este 6 órától vasárnap este 6 óráig autómentes lesz Debrecenben a Piac utca, Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakasza. Ez idő alatt a Piac utcának ezen a részén csak az Arany János utcáról lehet majd járművel közlekedni a Miklós utcai kereszteződésig. A lakók behajthatnak, de ott nem parkolhatnak. A villamosok pedig csökkentett sebességgel járnak majd ezen a szakaszon. A hétvégékre autómentessé váló részen a vendéglátóhelyek teraszai kibővítésével és színes programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. Rendhagyó módon második alkalommal is megtartották a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok a múlt heti hűvösebb időjárás miatt szerdán ismét díjmentesen vehették birtokba a fürdőt. A Média Centrum Debrecen által megkérdezett diákok szerint nagy igény van az ehhez hasonló közösségi programokra, különösen az érettségi után. Szilágyi Edinát hallják.
3: Múlt héten nem tudtam jönni, hogy rossz idő volt, viszont most azért jöttünk el a barátnőimmel, mert egy tök jó lehetőségnek gondoljuk, hogy van ilyen, és amúgy így a debreceni közösség gondol a fiatalokra. Főleg így az érettségi után azért megszenvedtünk vele, és így jó a kikapcsolódás.
2: A végzősök napját 2020 óta szervezi meg a debreceni önkormányzat.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
2: 5 parkolási zónát alakítottak ki Debrecenben, amelyeket színekkel különböztetnek meg egymástól. A Nagyerdei körút a Debreceni Egyetemtől a körforgalomig, a Pallagi út a körforgalomtól a Vigadó térig, valamint az Ady Endre út a Kötszínháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig a kék színt kapta. A kék zóna hívókódja 40-34.
0: A DV Parking információit hallották.
2: Délelőtt napos időre van kilátás térségünkben. Csapadék nem várható, és a légmozgás is gyenge, mérsékelt lesz. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

9 óra után 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és már is folytatjuk. Még van kampuszjegyünk, van forma egy jegyünk. Jaj, nagyon szellemeseket írtatok. Igen, van bőr a képünkön, ugye az egymondatos vagy háromszavas kapcsolatot, hogy tartasz életben, az arra nagyon sok jó megfejtés jött, úgyhogy valószínűleg a naphallgatóját is majd honnan választjuk. Ők mehetnek forma egyre, ugye a pénteki futamra. Ez talán jövő héten lesz, úgyhogy jövő héten majd beszélünk a Szújóval is, egy ilyen kis Forma 1-es összegzésre az Zolit följük. Ugye itt most, hogy mindenki futballázban ég, meg nagy fogadások, mi is. Most már ott tartunk, hogy kívánságműsort vezet az, akinek a csapata vasárnap elbukja a VB döntőt, tehát szép lesz. Ez mindig a Szújóval is, egy ilyen kis Forma 1-es összegzésre az Zolit följük. Ugye itt most, hogy mindenki futballázban ég, meg nagy fogadások, mi is. Most már ott tartunk, hogy kívánságműsort vezet az, akinek a csapata vasárnap elbukja a VB döntőt.

0: számokat, vagy megkérjük, hogy legyen kívánságműsor, egyszer engedjék meg nekünk, és 10-től 2-ig ad játszonő hallgatói kérdésekre olyan dalokat, amit a hallgatók szeretnének. Ez a büntés, ez szeptember 10-ig le kell tudni. Egyszer egy adás után itt kell maradni. Nagymaros település végén Trafipax, az éjszaka felől érkezőket mérik, Feri küldte nekünk, ezt nem is értem, éjszaka vagy éjszak felől érkezőket?
1: Az éjszaka mérőket.
0: Az éjszaka felől érkezőket mérik, ez nem tudom pontosan mit jelent. Ha van friss, akkor küldjetek 0623-111-111 az SMS számunk. Azt mondja, múlt héten este pont erről a párkapcsolati dinamikáról volt szó az Intim Tóra című zsidó műsorban. Kari küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ugye mi, nem tudom, hogy ott mi volt, mi ugye itt arról az a fogalmazunk, hogy a Gyurcsány kitalálta, hogy három mondattal, három szavas mondattal rendbe lehet tenni egy hosszú távú kapcsolatot, illetve ez a titka. És ugye ő azt mondta, hogy a jól van, drágám. Mi pedig a hallgatók által megpróbáltuk megfejteni, hogy mi lehet ez a három mondat? Nagyon-nagyon vicceseket. Nagyon-nagyon vicceseket írtak. A fogadás 90 percre szól, mert ha döntetlen, akkor Eszter ugorja be, kívánság műsorba.
2: De jó.
1: Azt nagyon megsínyelni az ország.
2: Itt az a lezecsapkodás, mi?
1: Nem az a csapkodás, elővenném azokat a titkos számokat, amiket úgy szeretek.
0: Igen. Jöhetnek. Na gyerekek, akkor még egy betekintés, csak hogy ugye mindig panaszkodunk, hogy miért nincs sok közvécé, meg miért nem ingyenesek ezek a vécék, hogy mi történik közben Egerben. Mi szeretünk ilyen lokális hírekkel foglalkozni, csak így kikitekenteni a kis országunkba, hogy mi történik. Próbáljuk megfejteni az esetet, hogy mégis mi történhetett, ugyanis adott egy egri közvécé. Ezek ráadásul ingyenesek, ami egy nagy dolog, eleve, hogy van WC, meg hogy tudod használni. És hát valaki bement ebbe a WC-be, ahol történt valami. Amit nem tudunk, hogy pontosan mi.
1: Fizetős volt, ami történt? Vagy
0: valószínűleg nem. Ingyen történt, aminek történnie kellett. De hogy utána valamilyen baj történt, és a dugulást, vagy a problémát ő egy 2,5-3 méteres faággal próbálta meg elhárítani, és fogta a faágat, és beleállította a WC-be.
1: És ott hagyta.
0: És ott hagyta, úgy, hogy nincsen semmi nyom, tulajdonképpen a WC egyben van, nem verte szét, nem vandálkodott, hanem bedugta a 3 méteres fát a WC-be.
2: Na de mi az a fekete anyag az aljába?
0: Az egy jó kérdés. Az valami
2: zacskó?
0: Vagy a...
2: Fekete zacsi?
1: Nem, úgy tűnik, mint egy fekete kukászsák lenne, de lehet, hogy nem az.
2: Olyan, mintha aszfalttal vagy ízével kátránnyal beöntötték de volna fényes a budit, aha, és beleállították volna ezt a 2 vagy 3 darab faágat. Egy rövidebb, egy hosszú, meg egy közepes van benne. Érthetetlen. Tehát...
0: Igen. Azt mondják, hogy ez a WC a Népkertben van, az Egri Strand közelében. Kaptuk már is SMS-ben, tehát tudnak az egriek erről a történetről. Igen. De hogy mi kell
2: ahhoz?
0: Mi kell ahhoz,
2: hogy egy... Azért, mert nincs agya. Azért, mert az ilyen hülyét oda kéne állítani, és be kéne kenni szarral, hogy az egész nap a városba álljon.
0: Kiállítani, mint régen?
2: Igen.
0: A tolvajokat, igen, bűnösöket.
2: Igen, hogy ezért nem haladunk sehova, érted? Hogy csinálnak valamit, van végre egy használható budi a városban.
0: Egyébként ez tök jó.
2: Nem kell bekéreckedned, odamész, és elvégzed a dolgodat. Hogy
1: jó, először is miért belemegyünk, hogyan kéreckedsz be másnak a WC-re? Tessék, Feri.
2: Hát hozzád megyek, és nem azt hozzám, mondom, hogy szerelő
1: nem,
2: vagyok,
1: Egerbe
2: tudod.
1: Vagy, Egerbe vagy, ott, és ugye rájöttél, hogy a buxus van beletunkolva a WC-be, amiben te menni akartál.
2: Igen, hát akkor elmész valami étterembe, elmész a moziba, a nem tudom hova, és akkor azt mondod, hogy legyen.
1: Egy jegyet kérek a 7.30-asra, és merre van a mosdó?
2: És ne haragudjanak, mert nagyon kéne. Érted?
1: De figyelj, alapból én nem vagyok biztos benne, hogy tudjuk, hogy mi történt.
0: Igen, ezért ez egy jó kérdés a hallgatóra, ezért ne vessük el a történet első pontját, hogy mi van, ha ez egy emberbe jött ki. Tehát azért egyértelműen csak az van itt, hogy vandalizmus, valaki kiment be, az egy falat, teljesen elvetjük azt, hogy valaki ráült a budira, majd maga alá nézett, és ott volt egy 3 méteres fadarab. Szóval ezt elvetjük.
1: A csapból is a rostfogyasztás folyik.
0: Igen, nem lehet, hogy ő ezt komolyan vette.
1: És akkor most ő leküzdött ezt magába, leszállt erről a karóról.
0: Igen.
1: És aztán utána még meghúzgáljuk az interneten?
0: Igen, tehát bántjuk, azért még nem tudjuk, hogy mi történt. Ráült a budira, egész egyszerűen ez megtörtént, kihajtott.
1: Mi, hogyha nem is ember volt, amúgy ne haragudj meg, ez egy szakszerű gátépítés.
2: Egy hód volt. Az volt már opció, hogy tulajdonképpen ez a fa kinőtt a budiból.
0: Na most ezt mondom, hogy a másik az mi van, ha ez a fa ez alulról megérkezett, és az egri csatornahálózat annyira élő flórája és faunája van, hogy alulról kinőtt, csak senki nem használta a közvécét, mire benyitottak egy fa kinőtt a fajancból. Ezt se vessük el egy nagyon durva helikobakter fertőzés után.
1: És milyen haiku lehetne ez? A fa kinőtt a fajancból.
0: Igen, mert egyébként jól néz ki, tehát hogy ez itt jön fölfelé, tökre azt látod, vagy akár annak is tűnhet, hogy...
2: Műalkotás?
0: Hogy ez egy ilyen valami kicsit fura, ilyen eklektikus műalkotás. Hogy ő ezt

0: gondol, a művész ezt gondolja a jelenkorunk világáról.
1: Milyen nehézségeid vannak alhasilag, hogyha erre adod a fejedet? Igen. Mi, hogyha nem is a WC-be akartam kipiszkálnám saját magából? Igen.
0: Sok magvas diéta eredménye lehet?
1: Ez biztos, hogy az. Ez plusz az időszakos böjt.
0: Igen, az időszakos böjt, a túlzott rossz fogyasztás egyébként ezt megnyerhet. Igen.
1: De amúgy ez tudja, nem az van, hogy így hallotta egy hóda, hogy folyik folyamatosan a víz. Nem volt azt rendesen megcsinálva. Oda ment az, hogy na ezt nem. Erre tettem fel az életemet, és oda vitte, beletunkolt, aztán távozott.
0: És azt mondta, hogy akkor ne szelektek. Egyébként milyen jó, hogy az egrieknek vannak ilyen közvécék, meg hogy ezek ingyenesek. Ezek tök jó, hogy azért így állítgatják, gondozzák
2: voltak,
0: őket. Igen.
2: Mert már most odaírták, ugye, hogy akkor a B verzió az, hogy lezárjuk, odaírjuk a WC-s nénit, és fizetős lesz, és akkor 200 vagy 400 forintért
1: mész be. Ez megint egy túlkapás szerintem, mert most azért, mert van egyetlen egy elmebeteg, aki csinál egy ilyet, azért meg kell büntetni az összes többi nem elmebeteget. Tehát, hogy...
2: De azért, mert nem ez az első, ott mellékeltek képet, egyszer már összefújták.
0: Egyébként ez szerintem egy ilyen generációs vagy egy össztársadalmi probléma, amit ír is egyébben igaza van. Ez a közös tulajdonra való nem vigyázás, ez valahogy azért így a vérünkben van.
1: Közös lónak túrós a háta, igen, ahogy megmondták régen.
0: De tényleg így van, hogy ez még valahogy nekünk nem ment. Tehát, amíg elmész egy osztrák közvécébe Bécsbe, azért azt látod, hogy igen, egyben van. Ott is ingyenes, de valahogy ott az a szemlélet, hogy elmész tényleg Dániába, elmész Kopenhágába. Tehát elmész ezekre a helyekre, nagyon sok ilyet lát, csak úgy gondolkodnak, hogy én most erre vigyázom, gyere te is vigyázz rá, óvjuk együtt. Tök más a gondolkodás. Ez valahol nagyon alulról kellene elindítani, hogy 20 év múlva majd az a generáció, akinek már van egy közvécé, azt mondja, hogy nem, én ebben már nem teszek faágat meg semmit, hanem vigyázok rá, tök jó, hogy van. De nem érettű, ez nincsen. Magyarul nálunk ez még nem alakult ki. De miért nem? Hát most már azért közben fölnő egy generáció, akit mi próbálunk arra tanítgatni, hogy vigyázzon.
2: Hát te próbálsz, meg néhányan próbáljuk, de szerintem...
0: Vagy ezek még mi vagyunk?
2: Ezek még mi vagyunk.
1: Szóval ezek te voltál még konkrétan.
2: Igen, csak nem emlékszem, mert olyan részek voltál.
1: Ez egészen pontosan te voltál. Az a helyzet, hogy szerintem meg... Értem, amit mondasz, és van ennek jelentősége, meg persze mindent mondjuk a gyerekeknek, tanítsuk meg őket erre, de higgyétek el, hogy ezt nem az a réteg csinálta, aki mondjuk utána elsétál és kivesz egy könyvet a könyvtárból.
0: Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem.
1: És azt sem gondolom, hogy ezek a képek, meg ez a felhívás, ez a poszt eljut ezekhez az emberekhez, akik ilyet csinálnak, mert ezek ilyen beteg emberek.
2: De valószínűleg ő nézi a Facebookot egyébként, és el is jut, és azt fogja mondani, hogy de hát mekkora buli volt. Na,
1: igen,
2: meg
1: már hadd tegeljünk be rajta.
2: Igen,
1: akkor
2: rólunk írnak.
0: De valahogy ez az állapot van az állomásokon, ez van az a megállókban, minden. Tehát hogy valahol maga ez a közös tulajdonra nem vigyázás, ez nem csak a WC-ben ütközik ki, ez mindenhol itt, vagy hol van a Bibi, vagy hol van a...
1: Ó, de mi, hogyha ez csak egy széntablette, csak még nem oldódott fel.
2: Elég nagy.
0: Igen. Egyébként szerintem ez visszaveszi a városvezetés és üzemeltetés, ezért pénzt kér, azért így a világon semmi baj nincs. Nem. Tehát az, hogy fizetek egy szolgáltatást, de az rendben van tartva, hát most mi a jobb? Így van, de ingyen van, és ilyen állapotban van, vagy csak fizetök 500 forintot, de akkor van ott személyzet, rendben van tartva. Igen, én kifizetem inkább, mert sajnos nem tartunk még ott, hogy a közös jóra, vagy a közös tulajdonra vigyázunk. Ha nem érettünk meg rá, akkor fizessük ki. Ez hát nem tudsz mit csinálni.
2: Érted, ez megint a visszalépés, hogy egyébként van valami, amit jól megcsináltak, ingyenesen a közjavára bocsátották, és 6-10 100 ezer hülye miatt ezt most vissza kell lépni. Igen, és nem a 200 forintot sajnálom, sőt, tök örömmel, mert én annak is örülök, ha van fizetős WC valahol, mert Pesten egy csomó be van zárva.
0: Be van
2: a belvárosban
0: zárva.
2: Nem
0: olyan állapotok vannak, igen.
2: Lezárták azt, és pontosan ezért zárták le, és lehet jönni a külföldiekkel, ők is csinálnak ilyet, de nézd meg, itt van az egri példa, ami hát nem tudom, hogy külföldi vagy magyar, tök mindegy, hogy semmi ilyesmiben nem lehet előrelépni. Ahogy a szemetet szétdobáljuk, ahogy a cigaretta csikket elpöckedik az emberek, ez gyerekek, ez mind ugyanaz. És akkor kimész, amit mondtál, Ausztriába, hogy tisztaság van, hogy rend van, persze ott is van, ahol nincs, de mégis léptékekkel előrébb vannak, mert ez közös felelősség. Ebbe agyba kéne fölnérni az összes ilyen feladathoz, mint ahhoz, hogy amikor azt mondják, tegnap beszéltünk róla, hogy a munkahelyen ugye mit vettek el tőled, azért vették el a budipapírt, haver, mert valaki ellopja a kávékapszulát, és azért veszik el, mert valaki zsákszámra hordja haza. Igen. Mert azt gondoljuk, hogy az mindenkié, akkor az enyém annyira, hogy a családom is azt hiszi.
0: Azt elvetjük, hogy eltűnt a WC-kefe, és nem akartak a kisajni a WC-t. Ezt teljesen elvetjük, ezt a verziót. Jót?
2: Hát
0: ez
2: oda egy fa elég lett volna, ez három.
0: Ez a verzió, ez nincs, hogy azt mondta, hogy már pedig te lemész. Már pedig én nem hagyom itt. Fogott egy fát, és elkezdte tunkolni. Aztán utána szépen otthagyta. Tényleg szomorú, mert hogy közben meg egyébként tökre tudnánk előre lépni, de így nehéz.
1: Viszont megoldott egy csomó problémát, mert ergonomiai szempontból meg az van, hogy egy ilyen fában nagyon könnyű kapaszkodni. Tehát,
0: igen, de az, hogy holnaptól ez egy mozgássérült WC, igen, ahol fán tudod felhúzni magad.
1: Így van.
0: Na mindegy, inkább fizessünk érte, gyerekek, de tényleg jó a polgi, vagy nem tudom, ki írta ki ezt a posztot, tök igaza van, hogy egyszerűen valahogy még nem értünk el ide. Na jó van, hívjuk a kampuszos játékunkat, mondd Anna.
3: Nem volt ugye fölvetésetek, hogy 10-11-en.
0: Nem, most
3: ezért tettem én egy ilyen kis kísérletet rá, hogy ugye 40 betűből áll a szűkített magyar ABC, nagyon-nagyon sok betűvel írtam föl hallgatókat, a Danitól elkezdve a Szabinán át a minden nem sorolom, Norbin át a Sanyikán a Csongor. Mondjatok egy számot, direkt nem sorrendbe írtam az ABC-t, tehát az A az 8-as, a C az 12-es, az E az a 40-es, tehát 40 betű, mondjatok egy, ugye öt kéne a XY.
0: De lehet, hogy én ezt most nem is értem.
2: Csak mondj egy számot.
3: Egytől 40-ig mondj egy számot.
0: 6-os, 9-es.
2: A 4-es,
3: a 4-es az, én az S betűhöz rendeltem, tehát egy S betűs embert fogok hívni.
2: Hogy izgulnak most az S-esek.
0: Én azt gondolom, nem lehet azt mondani, hogy beleszürkültél ebbe a 15 évbe, tehát hogy ez a vád nem érhet téged, hogy nem találsz ki mindig valami kis újdonságot, nem hagyod ezt elszürkülni, nem hagyod rutinszerűvé válni a munkát. Jó, megcsavartad ezt a játékot, valaki megy a kampuszra, ez a lényeg.
3: Ennyi. Kész. Ennyi. Ez.
0: Már hívjuk is. Ez mint Péter. Szia, Péter. Hát csak vegye föl, érted? Hiába eszes. Szabina! Hello, Szabina!
4: Sziasztok!
2: Hello!
0: Szia, Szabina! Mi a vezetsz, hogy mit csinálsz?
4: Sziasztok! Hát most éppen félreálltam. Mert nem gondolom. Mert ott nem igazán az F betűnél vagyok.
0: Na de ez nem F, hanem S. S.
2: S. S, mint Szabina.
0: Szabina, igen.
4: S. Azt, én
0: S-et
4: értettem, bocsánat.
0: Ja, hogy leveszed a kihangosítót, átveszed simára.
1: És ilyenkor szedet letenni.
4: Bocsánat, remélem, hogy...
0: Szabina, sokkal
4: remélem, hogy lehet hallani, mert pont most jöttem át a határon.
0: Na, remélem, zöld határ? Mert kifizett, három albában nálad még a csomagtartom, hogy mi a helyzet? Szabina, jó, jobb a vonal, sokkal jobb. Na, mit szólsz? Mondj egy szlogen nekünk, és akkor lehet, hogy ott leszel a kampuszon, ha... de el ne ronsd.
2: Jó, ez az!
0: Hát
2: de menő volt.
0: Igen, szerintem jó volt.
5: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
0: Migráns vagy, Szabina, migráns vagy. Semmit nem hallottunk a szlogenből, de mi annyira jó fejek vagyunk, hogy elhisszük neked, hogy te ezt elmondtad.
4: Oké.
0: Okay. Jó?
4: Mondjam újra.
0: Ne, egyszer elég.
1: Most már így jó lesz.
0: Abszolút jó. Kivel mész kampuszra, Szabina? Kit viszel?
4: A párommal.
0: Na, tök jó voltatok már, vagy az első?
4: Nem, még soha, nem, még Debrecenben sem.
0: Na, nagyon
4: jó.
0: Jól van, érezzétek jól magatokat, mondunk mindent, akkor, hogy melyik nap tudtok menni, vagy ti választjátok, ezt nem tudom, hogy van, de biztos, hogy jövő héten ott lesztek a kampuszon, jó?
4: Jó, rendben, köszi szépen.
0: Jól van.
2: Sziasztok.
0: Ciao. Maradjunk az eredetinél, Anna.
3: Figyelj, tudod, nagyobb volt a füstje, mint a hangja.
0: Azt gondolom, nem volt rossz ötlet, de térjük vissza a 64 országos világbajnoksághoz.
3: Tehetek én erről?
0: Jó, szerintem.
3: Tehetek én erről?
2: De jó volt.
0: Aranyos volt, nem volt. Jól megkavartad, de...
2: Irgalmatlan melót tettél bele, tehát az látszott.
0: Elszakköröztél fél óráig, térjük vissza holnap az eredetinél. Mit szólsz hozzá?
3: Szerintem jó.
1: Amúgy megvadultál ChatGPT-től, szerintem ez van, hogy elettek. Ez van.
0: Anna nem hagyja elszürkülni a hétköznapokat. Tekeri, csavari, csűrje. Fölállított egy ABC sorrendet, egy éze, abakuszt hozott, értem.
1: Figyelj, Anna, ha már itt vagy, hogy mikor lesz amúgy a kihirdetés, hogy kit vettek fel hova?
3: Csütörtök, jövő hét csütörtök.
1: Jövő hét csütörtök.
3: Igen.
1: Big day.
3: Igen.
1: Reggel este van,
3: este,
1: ugye?
3: Este jönnek az SMS-ek.
1: Úristen, na jó, hát akkor elkezdhetünk lassan szurkolni majd a fiatalok.
3: Én már beizítottam, gin tonic behűtve. Ha nem sikerül, azért iszunk, ha sikerül, meg azért.
0: Én így vagyok minden nap a presszomban.
1: Így van.
0: Ha van okom, azért, ha nincs okom, azért elindulok, leülök, úgy beverem a Bloody Mary-t meg az irkálét, mint a húzat. Ugyanezt legyőzöm meg magam. Semmi okot nem felem. Ma azért iszom, mert nem találtam olyan okot, amire így. Már ott is vagyok. Hopp, már ott a Bloody Mary.
3: Mondtam Karinának, semmi probléma.
0: Csütörtökön hirdetik jövő héten az egyetemi felvételi pontszámokat.
1: Ha minden jól megy, akkor már tudtok aznap kívánságműsort csinálni. Úgyhogy akkor már majd kérhetik a számokat a fiatal.
0: Hát akkor csütörtök este kérhetik, akkor pénteken kell itt maradni. Friss egyetemisták, jövő csüt pénteken biztos
2: nem maradok. Pénteket ott, hogy nem jó a péntek. Ne. Hát ezt beszéltük hát a délután.
1: Csütörtök este nekem jónak hangzik. Úgy hallom, szabadok vagytok.
0: Bárki veszít a fogadáson, szeptember 10-ig kell teljesíteni a 4 órás műsorvezetés 10-től 2-ig.
1: Így is van.
0: Na jó van, jövünk nyert a nap legjobb pillanataival, és hívjuk még a naphallgatóját, gyerekek, mert még mindig van Forma 1 jegyünk, úgyhogy ezt is odaadjuk valakinek. Jó, jövünk rögtön a hírek után.
6: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
5: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Tanétkezdésre állíthatják a Vámospércsi úti csomópontot. Lejárnak a könyvformátumú személyék. Elkezdődött a magyar-görög dinnye főszezonja. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámospércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopóréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagy Antal utca egy szakaszát teljesen lezárják. Várhatóan augusztus 7-éig, így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitás bővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecen. Augusztus 3-án vesztik érvényüket a 2000. január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli, így jelenleg is érvényes személyi igazolványok. Több mint 160 ezer embert érint a változás, jelentős részük 80 év feletti. Az érvényesség megszűnéséről nem küldenek értesítést, ezért az idős emberek esetében a családtagok segítsége kiemelten fontos. Az új kártyaformátumú igazolványokat a hajdúbihariak bármelyik kormányablakban igényelhetik. A Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kiemelkedő növekedésének egyik motorja, a debreceni biotechnológiai telephely. Egy olyan komplex gyógyszeripari központ, ami Közép-Európában egyedülálló. Egyebek mellett erről beszélt a Richter üzletág igazgatója dr. Bokserik a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában. A Richter jövője kapcsán az is elhangzott. A cég szakmai közösséget és tudásbázist is épít Debrecenben, ami a hatékonyságnövelést előtérbe helyező új fejlődési szakaszának az alapja. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. Édes, lédús és már szinte mindenhol kapható. Elkezdődött a magyar-görög dinnye főszezonja. Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legjelentősebb dinnye termelője. A megtermelt mennyiség csaknem egyharmada exportra kerül. A szakmai szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet. A szezon elejé árverseny komoly károkat okozhat az ágazatnak. Rendhagyó módon második alkalommal is megtartották a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok a múlt heti hűvösebb időjárás miatt szerdán ismét díjmentesen vehették birtokba a fürdőt. A végzősök napját 2020 óta szervezi meg a debreceni önkormányzat. Délután a napsütés néhány gomoly felhő megzavarhatja, de csapadék nem várható térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondjuk én azt a dumát is szerettem, hogy ez az egri harcos egy igazi karót nyelt ember lehetett. Ez is egy jó dum egyébként az egri közvécé fával történő megrongálására. Itt vagyunk, illetve vagyok, de nem baj, ma csináltuk, csak nyugodtan, mert csak egy best of konfan. Hát mi?
1: Soha nem vagyunk magadra, Balázs.
0: Köszönöm szépen, hogy velem vagytok a bajban.
1: Nagyon szerint cigizik, de én igen.
0: Ajándékot kaptam korra reggel, hát milyen rendesek vagytok. Hát még látóhatáron belül sincs az én születésnapom, de már megérkezett ez a kis ajándék a maga 60 kilójával.
1: És 40 évével.
0: És 40 évével, úgyhogy átadtátok az ajándékot, ez holnap-holnap után már... Balcsinál, de hello, gyere, semmit, csak dolgozunk. És Flettó után megfejtettük, hogy mi az a három szó, amit ha kimondanak hallgatóink, akkor szerintük attól jobban működik a házasságuk és a hosszú távú párkapcsolatuk. Nagyon jó megfejtéseket kaptunk, mélyeket, szépeket, vidámakat, szomorúakat, hogy mit kell mondanod a párodnak három szóban, amitől szerinted egy hosszú távú kapcsolat működik. Ezeket most már hallgatjuk újra.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked, és most Feribe hozza ezt a stúdióba.
0: És ti most hoztok nekem valamit?
1: Uh-huh. Megindítjuk a szüli hetedet.
0: Ne csináljátok, igen, hát még meghatódom a végén.
1: Ne hatódjál meg, mert nincs az már öreges
0: lenne.
1: Nem, ez kapor volt, amit tettél.
0: Ja, nem, viszont pikás az orrod.
1: Viszont, de akkor csukd be szemed, ne nézzed.
0: Jó, becsukom a szemem.
1: És hogy vágtál
0: nem
1: rá.
0: Csalok.
1: Na mehet, tessék, nyithatod.
0: Nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: De senki
0: ez
1: nem
0: ugyanaz is átfestve.
1: Senki ezt nem vehet
0: ezt. Nem hiszem el.
1: Mindenkinek fájnia kell.
0: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
0: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem megvett egy gyárat.
0: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
1: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
0: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motor, mint a Feri. Nem hiszem, neked gyárad van?
3: Vagy fölvásárolta az összes működő modell Magyarországon.
1: Nem léptem ki a csoportból. És akkor meglátod azt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
0: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgettem, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyre nem tudom hova tenni, és erre egy hónapról megbüntetsz egy ilyennel engem. Hát te tényleg a sátán vagy.
3: Milyen fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsi, mit csináljunk?
0: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
0: Úristen, zseniális.
1: De mi most ezzel nem látod magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
0: Úgy, hogy Sziget nagy színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És ő vele fogok menni.
3: Úgy, de nagyon Balaton Parton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
0: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rá, hogy ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
0: Hát sose ment a Feri semmikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
3: Igen, de micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
0: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
0: Nagyon szép, köszönöm szépen. Igazán megható, egy lila jáva motor. Neked valami gyárad van?
1: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtem kilépni. És mindig jönnek, és akkor így, ahol egy van, ott kettő is. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapestával, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorra mész.
0: Ez igaz,
1: nem?
0: De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltómotor. De amúgy szerintem elfeszed.
0: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác.
0: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
0: Igen, nem csináljuk meg a Balázs Góztú földvártúrát.
1: Egy gyári szín, megesküdött rá a srác.
0: Ilyen lila.
1: Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
0: Igen, nem csináljuk meg a Balázs Góztú földvártúrát.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Gémerek, figyelem, a Fortnite-ban hamarosan David Beckham-mel is lehet lövöldözni. Hát azoknak mondanám, akik nem vágják, ez nem egy focis játék, hanem egy harcolós lövöldözős, ami például azzal is a játék mellett tartja a gémereket, hogy folyamatosan változik a sztori, a játék térképe, és rengeteg

0: Míg a nyugati ország részben borús, esős volt a reggel, keleten 7 ágra sütött a nap, de mindenhol várható ma napsütés a szakik szerint. Ahol viszont tartósabban lesz borulás, ott is 30 fok lesz a maximum. Megnéztem, az előrejelzés szerint a hétvégén is változóan napos, felhős idő lesz, 34 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: vagy, csak igazi mai sláger megy, bármit is csináljon most a Rádió 1 hallgató, dolgozzon, vezessen, vagy pihenjen, nyaraljon, nyerje meg jövő hétre a Campus Fesztiválra a páros belépőjét tőlem, a mai nap folyamán is többször lesz játék, este majd Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban is. Most ki a mázlista, halló?
1: Szia, Niki vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Niki, honnan csörögtél?
1: Gyöngyösről.
0: És te vezetsz?
1: Igen.
0: Aha, merre felé, Gyöngyösön egyébként?
1: Igen.
0: Dugó nincs?
1: Nincs.
0: Átnézed a többi autóba, mindenki a Rádió 1-et hallgatja?
1: Valószínű, igen.
0: Hát akkor hadd lássák, hogy hogy néz ki egy tizedik telefonáló!
1: Tényleg? De jó!
0: És hallja mindenki Gyöngyösön, hogy kell a Rádió 1 szlogányét sikítani!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Így kell, bizony!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Ez nagyon szuper, már próbálkoztam nagyon sokszor.
0: Végre most összejött.
1: Igen, összejött, hál' Istennek.
0: Remélem mindenkinek jó példa vagy, hogy nem szabad feladni, folyamatosan próbálkozni kell, és még nagyon sok játék lesz ma is, holnap is itt a

0: Rákóczi BB hírek a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentína drámai fordítással ejtette ki Angliát. Elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték. Ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentína tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió 1 foci BB híreket hallottak a Rájszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemezjátszó

0: szlogen.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
6: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
11: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
2: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: Tanévkezdésre átadhatják a Vámosfércsi úti csomópontot. Kiemelkedően növekedik a Richter Gedeon. Elkezdődött a magyar görögdínje főszezonja. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a Vámosfércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a kopóréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagy Antal utca egy szakaszát teljesen lezárják. Várhatóan augusztus 7-éig, így a jövő hónap közepére adhatják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitás bővítő fejlesztés műszaki átadása szeptemberben lesz. Erről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium tájékoztatta a Médiacentrum Debrecent. A Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kiemelkedő növekedésének egyik motorja, a debreceni biotechnológiai telephely. Egy olyan komplex gyógyszeripari központ, ami Közép-Európában egyedülálló. Egyebek mellett erről beszélt a Richter üzletág igazgatója dr. Bokserik a Médiacentrum Debrecen esti közelkép című műsorában. A Richter jövője kapcsán az is elhangzott. A cég szakmai közösséget és tudásbázist is épít Debrecenben, ami a hatékonyság növelést előtérbe helyező új fejlődési szakaszának az alapja. A teljes adást visszanézhetik a dehíren. Édes, lédús és már szinte mindenhol kapható. Elkezdődött a magyar görög dinnye főszezonja. Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legjelentősebb dinnye termelője. A megtermelt mennyiség csaknem egyharmada exportra kerül. A szakmai szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet. A szezon elejé árverseny komoly károkat okozhat az ágazatnak. Délután a napsütés néhány gomoly felhő megzavarhatja, de csapadék nem várható térségünkben. A legmagasabb hőmérséklet 32 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió X!

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklops, Polifémosz, a Szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1. Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Nyaralás, pihenés közben is. Az ország döntő többsége ebben a két hónapban van szabadságon. A mázlisták akár több hetet is. Van, akinek egy hét vagy pár nap jut. Vigye magával mindenki a nyaralására a Rádió 1-et, jó? A hétvégénk egyébként változóan napos felhős lesz. Az előrejelzés szerint 34 fok körül lesz a csúcs. A nagyobb tavaink pedig 25 fok körül vannak.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

csütörtök ebédidő van, rohan a hét. Így van ez, amikor az ember a szabad idejét, a szabadságát tölti, és szeretné, ha az egy hét vagy egy hónap örökké tartana, de ez igen, így van. Itt vagytok velünk, sziasztok! A szabadsághoz a legjobb idő lassító ez az egy óra itt, a déli mixünk a legmenőbb pop és klubslágerekkel. Jó étvágyat kívánunk nektek, ha éppen ebédeltek, és közben elgondolkozhattok azon, hogy van-e rokon barát ismerős, aki ma ünnepel, mert a következő órában jön a szülinapi játékunk. Addig meg lehet nevezni őket 20-95-95-3-95-re, SMS-ben vagy Viberen, én pedig játszom a legjobbakat egymás után, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, Dua Lipa, Physical, Ed Sheeran és a Camera érkezik most egymás utánban.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az

0: Zene után egy zenei programajánlat ma estére, hogyha azon gondolkoztok, hogy ki kellene kapcsolódni, de valahogy zenésen. Nos, a Nagy Erdei Víztoronyban ma este egy nagyszerű akusztikus koncert vár benneteket. Varga Csilla és Szécsi Norbert zenél nektek. Csilla sokszínű éneke, és Norbert épritetes billentyűs tapasztalata garantálja a minőségi szórakozást. Ismert magyar és nemzetközi slágerekkel várják a közönséget, garantáltan jó hangulatot teremtve. Meg lehet gondolni, amíg gondolkodtok, mi játsszuk a legmenőbbeket itt egymás után a Daily Mixben. Réda Altoné már itt van, a Do It Again.
1: Ez

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Július 16-a 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hírösszefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Az ütemterv szerint halad, és szeptemberre elkészül a debreceni Vámospércsi úti csomópont átfogó rekonstrukciója. A jövő héttől a koporréteg beépítése kezdődik, ezért a Budai Nagyantal utcai szakaszát teljesen lezárják, várhatóan augusztus 7-éig. Az 1,4 milliárd forintos beruházás célja, hogy javítsa a városrész közlekedését. Gábor Zsombort, a Városüzemeltetési Osztály vezetőjét hallják.
2: Debrecen egyik legforgalmasabb kereszteződése ez a Vámospécsi Budai Nagyantal hétvezér csomópont. Itt ezzel az átépítéssel akár 15-20%-a is meg fog emelkedni az átbocsátási képessége majd ennek a kereszteződésnek.
1: Várhatóan jövő hónap közepére adják vissza a forgalomnak a teljes csomópontot. A kapacitásbővítő fejlesztés műszaki átadása pedig szeptemberben lesz. Hétvégénként kibővítik a belvárosi sétáló övezetet. Augusztus végéig, minden pénteken este 6 órától vasárnap este 6 óráig autómentes lesz Debrecenben a Piac utca, Kossuth utca és Szent Anna utca közötti szakasza. Ez idő alatt a Piac utcának ezen a részén csak az Arany János utcáról lehet majd járművel közlekedni a Miklós utcai kereszteződésig. A lakók behajthatnak, de ott nem parkolhatnak, a villamosok pedig csökkentett sebességgel járnak majd ezen a szakaszon. A hétvégékre autómentessé váló részen a vendéglátóhelyek teraszai kibővítésével és színes programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat. Augusztus 3-án vesztik érvényüket a 2000 január 1-e előtt kiállított könyvformátumú, határidő nélküli, így jelenleg is érvényes személyi igazolványok. Több mint 160 ezer embert érint a változás, jelentős részük 80 év feletti. Az érvényesség megszűnéséről nem küldenek értesítést, ezért az idős emberek esetében a családtagok segítsége kiemelten fontos. Az új kártyaformátumú igazolványokat a hajdúbihariak bármelyik kormányablakban igényelhetik. A Richter Gedeon gyógyszeripari nagyvállalat kiemelkedő növekedésének egyik motorja a debreceni biotechnológiai telephely. Egy olyan komplex gyógyszeripari központ, ami Közép-Európában egyedülálló. Egyebek mellett erről beszélt a Richter üzletág igazgatója a Médiacentrum Debrecen Esti Közelkép című műsorában. Dr. Bokserik kiemelte, döntően az export bővülésének köszönhető a Richter növekedése, egyik húzóágazata pedig a jövő gyógyszeripari technológiája.
3: A bevételünk több mint 90%-a export, és hát a világ 6 kontinensén jelen vagyunk különböző termékekkel, és persze személyesen nekem is büszkeség, hogy biotechnológia terület, ami legújabb terület, annak is a hozzájárulása egyre nagyobb mértékben növekedett, és a mi területünk növekedett a legnagyobb mértékben értékesítések vonatkozásában.
1: A Richter jövője kapcsán az is elhangzott, a cég szakmai közösséget és tudásbázist is épít Debrecenben, ami a hatékonyságnövelést előtérbe helyező új fejlődési szakaszának az alapja. A teljes adást visszanézhetik a De Híren. Édes rédús, és már Debrecenben is szinte mindenhol kapható. Elkezdődött a magyar görög dinnye főszezonja. Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legjelentősebb dinnye termelője. A megtermelt mennyiség csak nem egy harmada exportra kerül. A szakmai szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, a szezon elejé árverseny komoly károkat okozhat az ágazatnak. Apáti Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét hallják.
4: A múlt héten nagyjából már egy ilyen 230-280 forint közötti árakat láttunk, és most úgy tűnik, hogy ezekben az akciókban erről az árszintről bukunk be a 150-170 forintos árszintre. De azt gondolom, ez körülbelül 2 hétig irányadó lesz az árakat tekintve, mert egy ilyen akcióból, ami ráadásul a szezon elején jön, nagyon nehéz felállni a piacnak.
1: Apáti Ferenc szerint az árak a következő hetekben az időjárás alakulásától függhetnek. Hamarosan kiderül, hol található Magyarország legszebb konyha kertje. A programhoz Debrecen idén is csatlakozott. Saját, bérelt, balkonos és közösségi kertek gazdái is nevezhettek. Idén a környezettudatos és természetes kertművelés áll a program fókuszában. A szervezők például arra kíváncsiak, hogy a kertművelők milyen készítményeket használnak a kártevők elleni védekezés során. Nagy Bujdosó Máriát, a Tócós Kerti Közösségi Kert vezetőjét hallják.
5: Mi az önkormányzattól a faültetési program keretében 6 gyümölcsfát kaptunk gondozásra. Ezek a kerten kívül vannak, de már belül a kerten belül is van több gyümölcsánk. Ezeket csak kell lemosópermettel kezelni.
1: A Tócós Kerti és a Vénkerti Közösségi Kert is elnyerte már a Magyarország legszebb konyhakertje címet. Rendhagyó módon második alkalommal is megtartották a végzősök napját az Aquaticum Debrecen strandon. A középiskolai tanulmányaikat befejező diákok a múlt heti hűvösebb időjárás miatt szerdán ismét díjmentesen verték birtokba a fürdőt. A Médiacentrum Debrecen által megkérdezett diákok szerint nagy igény van az ehhez hasonló közösségi programokra, különösen az érettségi után. Szilágyi Edinát hallják.
6: Múlt héten nem tudtam jönni, hogy rossz idő volt, viszont most azért jöttünk el a barátnőimmel, mert egy tök jó lehetőségnek gondoljuk, hogy van ilyen, és amúgy így a debreceni közösség gondol a fiatalokra. Főleg így az érettségi után azért megszenvedtünk vele, és így jó a kikapcsolódás.
1: A végzősök napját 2020 óta szervezi meg a debreceni önkormányzat. Bárány Donát átigazolási díj ellenében távozik a DVSC labdarúgó csapatától. A debreceni együttes saját nevelésű támadója a holland első osztályba feljutó Ado Den Haagnál folytatja a pályafutását. A 25 éves labdarúgó 154 mérkőzésen 61 gólt és 26 gólpasszt jegyzett a Lokinál. Idén tavasszal pedig bemutatkozott a felnőtt válogatottban is. Július 26-án kezdődik a labdarúgó NB1 a DVSC számára. Mint ismert, a debreceni együttes ellenfele a Puskás Akadémia lesz. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága elkészítette az első két forduló programját. A Loki jövő hét vasárnap este 6-kor fogadja a felcsútiakat a Nagyerdei stadionban. Ezután augusztus 2-án a DVSC az Újpest vendége lesz délután 3:45-kor. Két játékos is távozott a DEAC korong csapatától. Egy év légióskodás után az orosz Kirill Krutov visszatér hazájába, és ismét a Neftyanik Almetyevszk támadója lesz. Petár Simic sem marad a Debreceni Egyetem együttesénél. A szerb származású, de magyar állampolgársággal is rendelkező fiatal jégkorongozó tavaly nyáron igazolt a DEAC-hoz, ahol első felnőtt szezonját töltötte.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem olyan.

0: helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Gyorsan telt az óra, hiszen pörögtek a legmenőbb pop és klub slágerek a déli mixünkben. A folytatásban is lesz pörgés. A nagyszerű, igazi mai slágereknek köszönhetően Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei óráiba gyertek velünk, amivel elválasztjuk most az ebédidőt a délutántól. Programajánlat jönnek egymás után, hogy segítsük nektek programot választani, aztán pedig beindítjuk a délután méghozzá vele! Can't hold back my Csütörtök délután indítottok, Ray Dalton lesz, jön a Blood Running, az új zenéje.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.

0: az összdíjazás 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
3: Hű, stabil optikai net féláron.
4: Bizony, ennek a felesem tréfa.
3: Otthoni és

0: számon.
1: Reklámot hallottak.
2: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
3: Folytatódik a Belváros Szeretem nyári programsorozat. Dabó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. Ezekben a hetekben minden csütörtökön és szombaton zenés-táncos programokkal, tehetséges előadókkal, látványos bemutatókkal, különleges hangulattal telik meg a belváros, főként a Piac utca, illetve a Piac Rózsa utcák sarka. A programok ingyenesek. Ma 17 óráig tart a Vízi Muri is az Aquaticum strandon, úszóverseny, vízi zumba és bambino buli is várja még a családokat a délután folyamán. Holnap jön a 6. debreceni utcazenenapok. Pénteken és szombaton 7 helyszínen, a Csapó utcai virágpiacnál, a Hal közben, az Üvegpiramisnál, a Medgyesi sétányon, a Rózsa utcán, a Gambrinus közben és az Ifi ház udvarán mintegy 50 koncertet hallgathat meg a közönség ingyenesen. Holnap 15 órai kezdettel elindul a búcsú a régi nagy teremtől fesztivál is az Apolló moziban. A Kertész Mihály terem ugyanis felújítás miatt egy időre bezár. Ez alkalommal az Apolló mozi non-stop üzemmódba vált, és a Kertész Mihály teremben folyamatos filmvetítésekkel várják a nézőket péntek délutántól vasárnap estig. Műsoron lesz többek között a Múmia, a Matrix, a Karib-tenger kalózai, a Da Vinci kód, az Odüsszeia, az Eredet, a Sokál tanya és a Wall Street farkasa is. Részletek az apollomozi.hu honlapon találhatók. Pinteken mindemellett esti sétát tartanak az állatkertben, a nagyerdei szabadtéri színpadon pedig az Irigy-Hónai Mirigy 35. jubileumi koncertje is lesz 20 óra 30-tól. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Regán Lili és Ray Dalton, kell ennél jobb csütörtök délután indító? Biztosan nem, de lehet jobb, és erre törekszünk a délután folyamán. Gyertek velünk, itt lesz az órában a szülinapi köszöntünk is, amiben még lehetőséget van nevezni a rokon barátot ismerőst. Ha ma ünnepel, ír egy üzit 20 95 95 3 95-re, SMS-ben vagy Viberen, én megjátszom a legjobbakat. Taylor Swift-ét például itt az Opalite, Jon Offenbach és az Overdrive, és Ellen Walker, Eva Maxell és a Ellen Pitty.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Aki hűvösre vágyik, annak nincs jó hírem. Fokozódik a kánikula, délután folytatódik a kánikula sok napsütése, amelyet fátyol és gumoly felhők zavarhatnak meg, időnként 32 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben délután. Pénteken eléri a csúcspontját a hőség, zápor, zivatar már néhol reggel is előfordulhat, északnyugaton délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok, záporok. Hajnalban 13-21 fok várható a csúcshőmérséklet. Pénteken 31 és 37 fok között fog tetőzni, aztán szombaton pedig jön egy markánsabb hidegfront, amit visszahűt 30 fokig legalább, de addig azért hőség, és ez még csak táplálja az, ami most jön. Igazi ma is lágerek, Justin Bieber, Sorry, Guru Josh Project, Infinity 2.

Most születésnaposokat köszöntünk a délutánban mindenkit, aki ma ünnepel, ma lett egyel több. Kedves születésnaposaink, boldog szülinapot nektek, egy óriási ölelést küldünk mindenkinek, és aztán egy közösen ünneplőst igazi mait is, de előtte nézzük, hogy ki a mai kis mandula cukrázott süteménycsomag. Kovács Milla, 5 éves, drága Millácska, papa és mama nagyon sok szeretettel köszönt téged 5. születésnapod alkalmából. Már most egy igazi kis hercegnő vagy, aki ügyesen tanul angolul és örömmel táncol a Feeling Tánc stúdióban. Nagyon büszkék vagyunk rád, és alig várjuk, hogy az idei virágkarneválon is láthassunk táncolni. Tudjuk, hogy mennyire szereted a korgikat, és a legnagyobb kedvenced papa kutyusa Dakota. A lovaglás is nagyon élvezett, hiszen minden új kalandot mosollyal fogadsz. Kívánjuk, hogy ez a nap legyen tele nevetéssel, vidámsággal és sok-sok meglepetéssel. Maradj mindig ilyen kedves, mosolygós és csodálatos kislány. Nagyon szeretünk, boldog 5. születésnapot kívánunk. Millió puszit küld neked szeretettel papa és mama, meg a rádió egy is, és Milla, hát egy nagyon finom süteménycsomag, amiben rengeteg süti meglepi van, ez biztos, gratulálunk hozzá. Az ajándék ma 18 óráig a Csokonai Színház mellett található kis mandula cukrászdában vehető át, névvel, telefonszámmal, amivel pedig mindenkit megünneplünk. Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy, boldog születésnapot nektek!

0: az igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen.

0: Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani. Az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással. Legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
1: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasni valók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is tett!
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy. Játékot indítottam az előbb, és valakit bejuttatok a kampuszra, hogy sok-sok külföldi és magyar fesztivál fellépő mellett a Rádió 1 stage-nél is bulizhasson a DJ-inkkel. Halló!
1: Szia, kampuszolnék a Rádió 1-jel.
0: És hogy hívnak téged?
1: Engem Katának hívnak.
0: Kata! Mit csinálsz, miközben Rádió 1-et hallgatsz?
1: Dolgozom, épp most kapcsoltam ki a gépet, hogy ne zúgjon.
0: Miért mi lehet az, hogy ennyire zúg? Betonkeverő, vagy kukorica daráló gép? Mi lehet hangos még?
1: Szabászgép.
0: Szabás, varrás, háttérben a Rádió 1-jel, és viszed bulizni a kollégákat?
1: Hát, majd meglátjuk.
0: Két jegyet tudok adni, mert 10. lettél!
1: Köszönöm szépen! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jár a két jegy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon örülök. Csak ide kell átugrani a szomszédba, úgyhogy...
0: Na, honnan hívtál?
1: Nyíregyházáról.
0: Akkor most kapcsolod vissza a gépet, játszom neked a jó kis zenéket. Jövő héten pedig buli!
1: Ó, szuper, köszönöm!
0: A nyár

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mítikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
0: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt.
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Köszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté Művelődési Központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón.
14: Szemét.
15: Levittem.
14: Villany.
15: Befizettem.
14: Klíma.
15: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
14: Hol?
15: kaisai.hu.
16: Hirdessen nálunk!
17: reklamkukac.mcdb.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Tűzvédelmi gyakorlat lesz holnap az EcoPro-nál. Családi nappal ünnepli 144. születésnapját a Zsuzsi. Dobónik Valett vagyok, jó napot kívánok! Az EcoPro BM Hungary ZRT tájékoztatja a lakosságot, hogy a debreceni hivatásos tűzoltósággal együttműködve helyismereti foglalkozást, szituációs gyakorlatot, valamint telephelyi tűzriadó gyakorlatot tart holnap a debreceni üzemében. Felhívták a figyelmet, hogy a gyakorlat átmeneti zajokkal és szokatlan tűzoltói aktivitással járhat.
9: Gazdasági hírek.
18: A nyári szünet sok diáknak nem pihenéssel, hanem munkával telik. A legnépszerűbb állásokra már beteltek a helyek, de a diák szövetkezetek szerint továbbra is sok a lehetőség. Olvasható a dehír.hu cikkében. A Szociális és Családügyi Minisztérium nyári diák munka 2026 néven bértámogatási programot indított. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén júliusban és augusztusban.
17: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
9: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól. Itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
18: 144 éves a Zsuzsi erdei vasút, a születésnapot pedig egy igazán különleges programmal ünneplik, közölte a DKV. Szombaton 19 órakor a Rújter utcai állomásról útnak indul a Csillagvonat 3-as hegyaljára, ahol erdei túrával, csillagászati bemutatóval és családi programokkal várják az érdeklődőket. Jegyek válthatók a zsuzsivasut.hu oldalon.
9: A DKV információit hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió E! Indul!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Hát drága Rádió 1-esek, akik ma inkább felhőket láttak, mint napsütést, azoknak rossz hír, hogy majd a hétvégén is lehet, hogy sok felhőt látunk majd. Úgy néz ki, hogy két hideg front is elér majd minket, az egyik szombat virradóra, a másik pedig vasárnap délután este.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 92. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: foci VB hírek a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: A futballvilágbajnokság tegnap esti második elődöntőjén Argentina drámai fordítással ejtette ki Angliát, elképesztő végjátékot produkálva 2-1-re győztek Messiék. Egy feszült hangulatú meccset láthattunk, ahol az első gólt az angolok szerezték, ezután a szövetségi kapitány védekezőbb szerkezetre váltott, és ez meg is bosszulta magát. Anglia átengedte a kezdeményezést, és a meccs hajrájában mindössze 12%-ban birtokolta a labdát. A nyomás góllá érett, a 85. percben Enzo Fernández egy gyönyörű távoli lövéssel egyenlített, a kegyelem döfést pedig a csereként beállt Lautaro Martínez vitte be a 92. percben, Messi gólpasszából fejelt a kapuba. Argentina tehát a döntőben, ahol Spanyolországgal mérkőzik meg a trófeáért.
0: Rádió egy foci VB híreket hallottak a RiceUp kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió

0: Rádió Stage-en. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Beggy, Wilcox, Newick, Bricklink, a Loving Arm, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy-Hónai Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
4: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté Művelődési Központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
6: Szombaton

0: forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Szemét
3: levittem.
2: Villany
3: befizettem.
2: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
5: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
0: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
5: Reklámkukac mcdb.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök ma a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Az EcoPro BM Hungary ZRT tájékoztatja a lakosságot, hogy a debreceni hivatásos tűzoltósággal együttműködve helyismereti foglalkozást, szituációs gyakorlatot, valamint telephelyi tűzriadó gyakorlatot tart holnap a debreceni üzemében. Felhívták a figyelmet, hogy a gyakorlat átmeneti zajokkal és szokatlan tűzoltói aktivitással járhat. Napos, száraz idő ígérkezik pénteken 35 fok körüli maximum hőmérséklettel.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, 16 óra 14 perc, közlekedési információk. Istvántól tudom, hogy az M1-esen ma Komárom és Tatabánya között van torlódás a sok kamion miatt, ahogy írta István. Szilárd infója pedig az M3-asról Gödöllőnél, a Babati pihenőnél a tegnapi baleset után teszik rendbe a pályát, úgyhogy a 32-es kilométernél mindenkit terelnek, és a dugó legalább 2 kilométeres. Köszönjük szépen, várjuk még a közlekedési híreket. Autós barátaimnak pedig jön egy nagy Rádió 1-es kedvenc, Tiestótól és Karol G-től.

0: mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklops, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek! Rádió

0: mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
5: Forró a nyár. Hűsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
6: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
1: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy.

0: Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Itt a Rádió 1, 16 óra 41 perc, közlekedési infók. Peti szólt, hogy Budapesten a Margit híd előtt van lassulás, a Pest felé haladó oldalon, a híd elején ugyanis délután baleset volt. Attika meg azt írta, az M0-áson sávzárra kell figyelni az M1-es felé haladva, a Felsőváros Cucor-szigeti résznél. Jó utat! Most már csak percek kérdése, és 5-től Juhász Gerivel és Metzkervikivel indul a Rádió 1 Live Mix. Summer Edition!

0: foci VB hírek a Rise Up Chips támogatásával.
1: Legközelebb szombaton lesz meccs a foci VB-n, az elődöntőkből való drámai kiesés után a két csalódott európai óriás Franciaország és Anglia csap össze a bronzmérkőzésen. Franciaország a spanyolok elleni gól nélküli vereség után szeretne javítani, az angolok a tegnap esti argentinok elleni utolsó perces szívszorító kiesést követően bizonyítanának, hogy ők a világ harmadik legjobb csapata. A két gárda régóta tartó komoly rivalizálást ápol egymással, legutóbbi VB találkozójukon a 2022-es katari negyeddöntőben a franciák diadalmaskodtak 2-1-re. A szakértők és a fogadóirodák rendkívül szoros küzdelmet várnak most is, és a keret mélysége és a gólvágó Kylian Mbappé jelenléte miatt Franciaországot tartják a mérkőzés minimális esélyesének.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rise Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
7: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
6: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
12: A Praktikerben.
11: Júliustól.
12: Júliustól.
11: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 1 millió forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlat készítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte.
3: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté Művelődési Központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón.
4: Szemét
5: levittem.
4: Villany
5: befizettem.
4: Klíma
5: megrendeltem.
3: Kaisai klímát találtam szerelőt is.
4: Hol?
3: kaisai.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök ma a Facebook oldalán. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Tárkányi Zsolt, debreceni országgyűlési képviselő, a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára ennek kapcsán a közösségi oldalán azt írta, megépítik az új nagyállomást, részletek hamarosan, tette hozzá.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Napos, száraz idő ígérkezik pénteken 35 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 18-20 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: okosak leszünk a következő két órában. Metzger Vikit is felavatjuk a Rádió egy Live Mix Summer Edition-ben. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, persze, hát megjöttem, hogy tudjátok már, hogy itt vagyok.
0: Na. Így van, ráadásul a világ jelenlegi legmenőbb és legújabb lemezjátszóin fogsz mixálni.
1: Igen, igen, nagyon szeretem, hála Istennek már jó néhány klubban van és fesztiválokon is, úgyhogy már kezdek hozzászokni, úgyhogy nagyon remélem, hogy behozzák több klubba is.
0: Viki rövidben van, trikóban van, úgyhogy érdemes nézni is minket, csak mondom.
1: Jaj, ezt most miért mondtad, Geri?
0: Hát, hogy nézzenek minket.
1: Ez csak az esti, tudod, a Bird is My Radio Show-ba szoktuk mondani. Na.
0: Élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkban is. Kevés duma, sok jó zene két órán át.
1: Bizony, itt is van Ed Sheeran és az Aziz Zam, Guy Sheeman remixével, csak itt a Rádió egy Live Mixben.
2: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Az Eco Pro BM Hungary ZRT tájékoztatja a lakosságot, hogy a debreceni hivatásos tűzoltósággal együttműködve helyismereti foglalkozást, szituációs gyakorlatot, valamint telephelyi tűzriadó gyakorlatot tart holnap a debreceni üzemében. A gyakorlat célja a vészhelyzeti reagálási folyamatok ellenőrzése, a tűzoltóság telephelyismeretének bővítése, valamint a munkavállalók biztonságos és szervezett kimenekítésének gyakorlása. Felhívták a figyelmet, hogy a gyakorlat átmeneti zajokkal és szokatlan tűzoltói aktivitással járhat. Napos, száraz idő ígérkezik pénteken 35 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 18-20 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Múlt este, ha továbbra is mixelünk, hello mindenkinek, átálltunk nyári időszámításra. Rádió 1 Live Mix Summer Edition minden hétköznap délután egészen 7-ig. Ma Metzger Viktória itt mellettem a lemezjátszóknál. Hello, Viki!
1: Hello mindenkinek, szia Geri, úgy is van, itt vagyok veletek ma.
0: Meghoztam a brutál dupla kávét, csak a fizetésemet ne!
1: Ennyi! Jó, megtarthatod. Nem rabollak ki, amíg itt bent vagy, tudod, mondom, elmegyek pisilni, az körbenézek itt az asztalodnál, hogy mi a helyzet.
0: Vikivel felturbozzuk magunkat, és Viki nem csak este 7-ig marad, hanem még a Rádió 1 Kívánság műsorban is, hiszen lesz ma egy országos rádió premier, és egy nagyon jó dalt fogunk nektek bemutatni hét után pár perccel.
1: Igen, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy fogjátok fogadni, szerintem nagyon-nagyon jó lett, és hát most így hazabeszélek, hiszen nem amúgy megállja a helyét nemzetközi platformon is simán, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz.
0: Mindez bő egy óra múlva, addig non-stop mix megállás nélkül. Menjünk tovább.
1: Bizony, tartalunk is Alex Warrennel itt a Live Mixben. At the turntables now.

0: nagyon röviden. Baleset Budapesten történt pár perce a Podmanicki utcában, a Jókai utcánál. Több autó karambolozott az M0-áson a déli szektorban, Gyál közelében az M4-es felé, a 31-es kilométernél, és sokan haladnak az M7-es autópályán és a budapesti kivezető szakaszon. Lassú a haladás egészen az M0-ás autóút csomópontjáig. Így készüljetek, mindenkinek jó utat! És úgy készüljetek, hogy Metzger Viktória itt van egészen hétig a Rádió 1 Live Mix nyári kiadásában, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, aztán pedig marad a kívánság műsorban is, mert hogy lesz egy országos rádiókarrier.
1: Igen, igen, úgyhogy ilyen rekord időt töltök itt a Rádió 1-ben ma.
0: Addig pedig még egy csomó zseniális zenét szeretnénk nektek megmutatni, megyünk tovább.
1: Bizony, ez egy nagy különlegesség volt, én imádom Csami munkásságát, úgyhogy nagyon kedvelem, ráadásul hogy délután az autóba tökéletes. Menjünk is tovább, jön Bibi Rex, a feldolgozta Faithless-szel a közös zenéjük, a New Religion. Én egyszerűen imádom, Insomnia Rules, újra itt a Live Mix-ben. At the turntables now.

0: Viszont úgy készüljetek, hogy hétvégére elromlik az idő, elmarad a Balaton átúszás is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
0: Úristen, az a basszus gitár a Dead Dance-ben az előbb, kész vagyok, írja Ádám.
2: Jaj, de jó, örülök, hogy sikerült belőle egy olyan verzió találni, ami tetszik neked.
0: És hát lesznek még itt különlegességek a következő szűk fél órában. Jön megint egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk valamit Vikivel. Mármint nem hívom meg Vikit egy italra, férnél van.
2: Sajnos arra nincsen idő.
0: Iszunk egy kis vizet, jó? Aztán jövünk vissza.
2: Jó.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez volt ma a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Metzger Victoria mixelt két teljes órán keresztül, és hát Viki marad még itt a stúdióban, ráadásul megérkeztek a vendégeink.
1: Úgy is van.
0: Mert hogy lesz egy országos rádió premier, nagyon jó a dal, amit készítettetek, ugye a gyönyörű Blanchal, valamint Gabriel Dancerrel, One Kiss a címe, és itt és most ma este fogjuk bemutatni.
1: Igen, elsőként. És ez egy nagyon nemzetközi track, úgyhogy nagyon füleljetek majd.
0: 7 óra után pár perccel, tehát országos rádió premier, maradjatok, mindjárt énekel, kamrád.
1: Yeah.
0: Jön a Be Mine, sőt játék is lesz 7 és 8 között Campus Fesztivál napi jegyekért, úgyhogy senki ne kapcsoljon sehová.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton!

0: új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
3: A Praktikerben.
2: Júliustól.
3: Júliustól.
2: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
5: A 300 g-os csomagolt többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint.
4: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
7: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
6: Ezt azonnal le kell foglalni.
7: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
6: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
11: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Nincs többé beázás, leesett csempe és kifakult fuga. Használd rendszerben a Cerezit minőségi vízszigetelő ragasztó és fugázó anyagait, mert a rendszer többet ad, mint az egyes termékek külön. Keresd a Barkács áruházakban és a szakkereskedésekben. További információ cerezit.hu. Cerezit. Minőségre építünk.
15: Július 17-én Székora Róbert és az Ergo élőben a szabadtéri színpadon. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket. Jegyek a tixa.hu-n és a Kovács Máté művelődési központban. Bulizzunk együtt! Találkozunk július 17-én Hajdúszoboszlón!

0: forint. Grand Casino 024 a Debrecen Pláza földszintjén.
1: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
2: Reklámot hallottak.
3: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Az EcoPro BM Hungary ZRT tájékoztatja a lakosságot, hogy a debreceni hivatásos tűzoltósággal együttműködve helyismereti foglalkozást, szituációs gyakorlatot, valamint telephelyi tűzriadó gyakorlatot tart holnap a debreceni üzemében. A gyakorlat célja a vészhelyzeti reagálási folyamatok ellenőrzése, a tűzoltóság telephely ismeretének bővítése, valamint a munkavállalók biztonságos és szervezett kimenekítésének gyakorlása. Felhívták a figyelmet, hogy a gyakorlat átmeneti zajokkal és szokatlan tűzoltói aktivitással járhat. Napos, száraz idő ígérkezik pénteken 35 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalban 18-20 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
2: Rádió
3: indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Szia István!
1: Szia! Kukinak az új számát kérném szépen.
0: Oké, ennek Fire a címe. Kinek menjen?
1: Marcsinak küldeném és Csengének. Egyik a párom, a másik a lányom.
0: És mit üzenünk a hölgyeknek?
1: Hát, hogy nagyon szeretem mind a kettőt.
0: Kuki és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Köszi, hogy minket hallgattok. Jó pihenést!
1: Köszönöm!

0: Itt a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, 19:12 a pontos idő. Jön egy nem akármilyen országos rádió premier egy olyan dallal, amit itt és most fogtok nálunk először hallani. Itt van újra, még mindig a stúdióban Metzger Viktória. Hello Viki.
1: Hello, sziasztok. Igen, hát én beköltöztem.
0: Igen, ez egy Metzger Viktória nap itt nálunk a Rádió egyen.
1: Nagyon jó.
0: Megérkezett a gyönyörű Blanche. Hello Blanche.
2: Hello, sziasztok. Köszi, hogy itt lehetek.
0: Mi is nagyon örülünk neked, és hát itt van Gabriel Dancer. Hello, hello.
3: Hello, sziasztok. Üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Én úgy örülök, hogy józanul is találkozhatunk meg. Mi általában a rádió és születésnapi fesztiválon szoktunk találkozni, általában a buli végén, amikor én már elrúgom a lasztit, amikor vége az élő közvetítésnek, és akkor mindig a Gabinak a nyakába borulok, hogy én mennyire szeretem őt. De ez tényleg így van.
1: Én azt hittem, ez ma egy konzervatív, konszolidált műsor lesz, de nem, azt gondolom, hogy nem.
0: Nem, tudjátok, itt bármi megtörténhet. Nagyon jó ez a közös dal, amit megcsináltatok hárman. Ki volt a dalnak az alapötlete? Ez nagyon,
3: ez az a sztoria a dalnak, hogy hát most már szerintem több mint fél éve elkészült az első vágat belőle, nevezzük így. Elküldtem egy külföldi elég nagy kiadónak, ahol közölték, hogy tök jó minden, szuper, de hogy a vokál rész az jó lenne megcsinálni élő vokalistával. Kaptam egy pár verziót onnan, hogy kikkel kéne együtt dolgozni, nem sikerült, és itt csatlakozott be Viki. Gyakorlatilag megkerestem, hogy mondom, figyelj, mert te úgyis ilyen énekes berkekben mozogsz elég sokat, hozzá már valakit létszi, és hallgass meg, hogy ez jó-e. És egy picit variáltunk rajta, hozott egy pár nevet, velük is próbálkoztunk.
1: Igen, egyébként azt hozzá kell tenni, hogy azért tartott fél évig, mert akivel először szerettük volna, ő nem akarta úgy felénekelni, hogy mi szerettük volna, hogy rádió egy kompatibilis legyen. És akkor ezen ment a vívódás, mert amúgy egy nagyon nagy névről, vagy tehát egy ismert névről van szó. Aha. És viszont ő annyira a saját stílusába szerette volna, hogy úgy voltunk vele, hogy de még meg azt szeretnénk, hogy menjen a rádió egyen, szeressétek. Úgyhogy így jött a képbe Blanche, aki nagyon-nagyon tehetséges.
2: Igen. Köszönöm szépen. Meg mutatta nekem a Gabi egyébként hónapokkal ezelőtt, hogy felénekeltem volna, hogy ez lesz a dal, és tetszik-e, mondom, ez nagyon jó lesz, adjátok ki, és akkor a végén az lett, hogy 3 nap alatt megtanultam a szöveget és felénekeltem, és akkor most kész a dal.
0: De jó, miről szól maga a dalszöveg egyébként? Mi ennek a dalnak az üzenete?
1: Uha. Hát én kicsit belepirultam, gyerünk Blanche,
2: hát
1: mondjad.
2: Hát ez ilyen szerelmetes, intim, kapcsolódásos nóta, hogyha elcsattan az első csók, akkor utána nincs megállás, szerintem erről szól amúgy.
0: Oké, okay. Jó. Hát,
1: milyen szépen tudtad ezt most megfogalmazni?
0: Nagyon.
1: A Miss Mood nem így fogalmazna, szerintem.
0: Szeretjük, ahogy ő fogalmaz, csak az más.
1: Igen, igen, az ilyen este 11 után. Igen.
2: Jó, hát most még nem ott vagyunk.
0: Sziasztok, szeretném kérni Metzger Viki legújabb számát üzeni Rocsó. Hát Rocsó, ezt a legjobbkor küldted el, mert hogy ez a dal érkezik most. Hölgyek, akkor arra kérlek benneteket, hogy konferáljátok fel. Drága rádió egy hallgatók, hallgassátok, nagyon-nagyon fogjátok szeretni, bízunk benne, írjátok meg, hogy tetszik, jó? 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. A TikTokon meg a YouTube csatornánkon is élőben megyünk egyébként, úgyhogy tiétek a szó.
2: Akkor most pedig következzen Metzger Vikitől, Gabriel Dancertől, Blanche-tól a One Kiss. Yeah!

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Van kész egy vadonatúj dal Gabriel Dancertől, Metzger Viktóriától és Blanche-tól. Ez volt az országos rádió premier. Itt és most hallhatátok nálunk elsőként. Úristen, mennyi üzenetünk van. Amit Blanche mondott, az annyira megérintett, hogy azonnal mentem a páromhoz. Egy nagy csókért. Imádom, már most ez nagyon a kedvenc számom, Zoltán.
1: Azt a mindenit.
0: Nagyon jó ez az új szám, gratulálok hozzá, József.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük.
0: Sziasztok, megint egy tökéletes dal Metzger Vikitől, ezért is a legjobb DJ, gratulálok a dalhoz, Roli.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, de nem lennék itt most, hanem lenne Gabriel Dancer és Blanche, úgyhogy óriási köszönet tényleg ezért a dalért, mert én is örülök, hogy egy ilyen projektbe részt vehetek.
0: Nagyon vagány, nagyon jól szól, nagyon-nagyon modern. Te pedig, Blanche, mit csináltál New Yorkban a Times Square-en? Mi történt?
3: Kérlek szépen, ki volt vetítve a Times Square-en egy darabig a képem, mert hogy negyedévente van egy ilyen nagykövetségi lista, igazából a Spotify csinál egy egyenlőségi listát a lányoknak, aha, ebből van magyar, meg ebből van egy egész hát ilyen világszerte, úgymond, és én voltam az előző negyed évben a Magyarországnak így a nagykövete, úgyhogy kiraktak a Times Square-re egy
0: kicsit. De menő! Gratulálunk!
3: Köszönöm szépen!
0: Egy belsős poén, hol van a bőrkapát? Viki, kérdezi Tomi.
1: Ellopta Gabriel Dancer.
0: Ez csak azért, aki szokta hallgatni, meg nézni, főleg a World is My Radio Show-t. Egyszer Viki bejött egy bőrkabátban, képzeljétek el, és azóta is azt hiányolja mindenki.
1: A fiúk elirigylik tőlem, igen. Valószínűleg azt hiszik, hogy férfi kabát, de amúgy nem. Az egy női kabát.
2: Szóval hát azért elég vagány szettekbe szoktál megjelenni buliba is.
1: Köszönöm szépen, de te sem panaszkodhatsz.
0: Így van. Még valaki azt kérdezi, a YouTube-on mikor lesz kint a videóklip?
2: Kint van már.
3: Kint van.
0: Nagyon jó.
1: Akkor meg is ahogy itt lement, premierbe lement, és egyébként még egy plusz info, hogy a rádió egy születésnapon amúgy előadtuk ezt így, premier plánba ezt a dalt, aki akkor szemfüles volt, az már egyszer hallhatta.
0: De jó.
2: Így van. Viki, arra lehetett megismerni, hogy ugráltam a
3: DJ-pultban.
0: Én pedig utána ugrottam a te nyakadban, miután te leszálltál a keverőpultról. Viki, nagyon jó a hajad, és Blanche is nagyon szép.
3: Nagyon szépen szép. Köszönöm.
0: De jó. Hát hölgyek, gratulálok, Gabi, neked is gratulálok, tényleg nagyon jó a dal. Hallgassátok itt a Rádió Egyen, kérjétek tőlem a kívánságműsorban, milyen lesz a nyár, fellépések?
1: Hát rengeteg lesz igazából, szerintem lesznek közös helyek is, ahol fellépünk majd, Siófok talán.
2: Így van, hát a rezidenciádon ugye ott rengetegszer találkozunk, meg szerintem van egyéb fesztivál is, ahol
1: igen,
2: vagyunk.
1: Igen, rengeteg, ugye most berobbant a fesztivál szezon, úgyhogy ilyen nyarat élünk, és még az is lehet, hogy Debrecenben is találkozunk, nem?
2: Szinte biztos.
0: Oké. Okay. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Még egyszer egy nagy taps. Blanche, Viki, Gabi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Gratulálunk a dalhoz, és akkor reméljük, hogy jó sok buliban találkozunk, meg jó sok rádió premiéren találkozunk itt a Rádió egy stúdióban, jó?
1: Mindenképpen készülünk még közös projekttel szerintem.
3: Ámen. Sziasztok! Vagyok.
2: Köszönjük, sziasztok!
0: Ti pedig hívjatok, ha szeretnétek páros napi egyet a Campus Fesztiválon. Most indul a játék, a számunk 0620 311 111. A tizedik nyer, hajrá!

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, gőzerővel dübörög a nyár és a fesztivál szezon, és ha ti is szeretnétek fesztiválozni, számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Melinda vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Melinda, mikor volt el utoljára egy igazán jó buliban?
1: Tavaly a Campus Fesztiválon.

0: az más.
1: Igen, igen.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: Úristen, nagyon örülök, elkehívtem.
0: Úgyhogy egy év után megint jössz a kampuszra, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Úristen, nagyon örülök, nagyon jó volt tavaly is, és most nagyon örülök.
0: Kivel jössz majd?
1: A testvéremmel fogok menni.
0: Szuper, érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, most pedig Taylor Swift énekel, ez az Opelite.

0: napig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Hú, mert csúszú felek a számok azért. Tehát nálam állandóan nettól. Kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy ú, ez nagyon jó, fantasztikus.
0: Mi játsszuk az

0: nálunk csak igazi mai sláger megy, és úgy készüljetek, holnap rákapcsol a kánikula. 37 fok lesz a csúcs pénteken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
2: Szia, Kata vagyok. Accentől szeretnék egy jó kis zúzó zenét.
0: Egy jó kis zúzó zenét Accentől, megnézem, mit tehetek. Kinek menjen?
2: A fiamnak, aki éppen itthon tölti a nyári szünetét.
0: Na, én pedig akkor, ahogy kérted, egy tényleg igazán zúzó zenét hozok Accentől. Ez a Don Levit, a Rádió Egyen. Köszi, hogy minket hallgattok. További szuper nyarat.
2: Köszi, neked is, szia.
0: És közben az újabb játékot is elindítom. Ha jönnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és hát a DJ csapatunk már óriási készültségben van. Jövő héten mindannyian ott lesznek majd Debrecenben a Campus Fesztiválon. Kit viszünk még magunkkal, ez a kérdés? Halló?
1: Szia, Pisti vagyok, és játszanék tizediknek.
0: Hello Pisti, honnan hívsz?
1: Hajdúszoboszlóról.
0: Ami ott van Debrecen közelében?
1: Hát elég közel, egy 16-7-8 kilométer.
0: És mikor voltál utoljára bulizni vagy fesztiválon?
1: Nem, mostanában van egy lassan 4 éves kisfiunk, úgyhogy hát már vagy 6-7 éve legalább.
0: Nem mondod komolyan, mert 6-7 éve nem volt el kimozdulni egyáltalán?
1: Hát ez a gyerekvállalás ezzel jár első körben. Aztán most már mamáékkal egész jól el van, úgyhogy most elmennénk egy kicsit. Egy napra gondoltunk is rá, hogy jól lenne itt a környéken kicsit kimozdulni.
0: Na akkor mondj nekem egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi

0: szurkoltam neki az elmúlt egész héten igazából.
1: Most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
0: De jó vagy.
1: Én csak a munkámat végzem, te vagy a jó?
0: Hát köszönöm szépen.
1: És a

0: Gulyás Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: A Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Utazási csomag
3: és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
4: Utazási csomag.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Láger, mert diszkosít Rádió Show, DJ Junior nélkül, Bárány Attilával és velem Hanvai PG-vel. Nézzük a hétvége fellépéseit. Szombaton én mindenkit várok Bogácson, nagy-nagy szeretettel, egyébként egy korán kezdődő bulival, egy nagyon-nagyon jó feelingű helyen. Én már egyébként tegnap, ma is, illetve pénteken, szombaton és vasárnap egy nemzetközi sportrendezvényen zenéltem. Délután tessék csekkolni ezt a felületeimet, oda is várok mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Nekem négy fellépésem lesz a hétvégén, pénteken először

0: elmúltunk 20 évesek, és ez csak megy így tovább a végtelenségig szerintem, sőt, lehet, hogy rosszabb is lesz még a helyzet. Meglátjuk. Egy biztos, a stúdióban Hanvai PJ és Bárány Attila, a DJ Junior ugyanis Olaszországban ünnepel.
1: Egyébként ugye már az 50 órás diszkózási rekord felállítás alatt, közben, előtt és azóta is nagyon sokan kérdeztek tőlem, hogy ezt meddig lehet csinálni, meddig akarom csinálni, és én mindig azt mondom, hogy egyébként mindig is mondtam, hogy addig, ameddig annyira élvezem a diszkózást, mint amennyire csinálni fogom, és hogyha hívnak, akkor feltétlen. Viszont, ha hívnak, de már nem fogom ennyire élvezni, akkor tudod, hogy nem fogom tovább csinálni. Na, a rádiózással pont ugyanígy vagyok, és ebben a 20 évben én még belelátok egy csomót egyébként, mert tényleg én ezt nagyon-nagyon szeretem.

esti adás itt a Rádió Egyen, mert hogy egyébként a lejátszóknál is én fogok állni, aztán utána érkezem a Kopaszigátra funkizni, szombaton pedig Dance Ice-et, vasárnap pedig Piszentsőr Békközép országos találkozó Siófokon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Első osztályú zenék jönnek innentől, első osztályú DJ-től. Mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Indítom is a mai adást egy olyan DJ-vel, aki egyébként modellként is tevékenykedik. Ő nem más, mint Joel Corey, tőle érkezik a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Regál Lili. Check my hope, don't lose control. Heartbeat, trouble with

0: Bordó jön, Reiner Zöneveld és a Loco-Loco.
1: Azért nagyon különleges szerintem, mert ugye a műfaja, a stílusa nem mainstream, viszont jelenleg tarol az egész világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco-Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a Word is

világon, és minden ajtót berúg, és szerintem rengetegen imádjuk. Úgyhogy érkezzem most ez, ami lázban tartja az egész világot jelenleg, ez a Loco Loco Gordótól itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország

0: este 10, hello mindenkinek, mellettem még mindig a kékhajú lány, Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Ma is bemutatunk sok-sok új zenét, sőt, kicsit később új előadókat is. Kezdődjön a második szett.
1: Elsőként érkezzen Bibi Rexa és Faithless közöse a New Religion, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: hál' Istennek, nagyon jók, nagyon igényesek mostanában a friss elektronikus zenék.
1: Így van, én is ebben vagyok, és főleg egyébként nyáron így a house zene egy kicsit mindig előtérbe kerül, és egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, és fantasztikus dalok érkeznek sorjában kifele. A következő is egy pont ilyen, Medúza, és a Don't Wanna Go Home-mal folytatjuk itt a Birdies Már Radio Show-ban, a Rádió 1-en.
2: A lemezjátszók mögött, Joe R.J.

0: Érdekes párosítás, micsoda jó dögös house zenét alkottak együtt. Ez volt a Free Your Mind, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszói mögött még jó negyed óránál Joel Junior.
1: Hát maradjatok még egy kicsit velünk, stay a little longer, Joel Corey-val folytatjuk itt a World Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Mind Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy egy igazi díva köztük, Ray és a Where is My Husband. Ha eddig nem lett volna nyilvánvaló, nagy teniszrajongó az énekesnő. Ott volt az angol esemény, a Wimbledoni teniszbajnokság záró napján a 14. napon, mégpedig a VIP szektorban. Na de itt a VIP, az tényleg VIP, mert hogy olyan sztárok társaságában nézte a mérkőzést, hát ilyen fél méteres távolságon belül, mint Nicole Kidman, Dustin Hoffman, nagyon-nagyon előkelő. Where is my husband? Ezt azon most.

0: Pedig Medúza, Fastboy és a Bad Memories. Amikor itt volt a Fastboy tesópáros a szulinapi bulinkon, megkérdeztem őket, hogy szerintük melyik az instant klasszikus daluk.
1: But if I had to say, if I had to choose, probably Bad Memories, yeah. Probably Bad Memories, because it's just the biggest and it's been all over the world, so we're very happy about that, very grateful.
0: Vagyis, ha nagyon választaniuk kell, akkor valószínűleg a Bad Memories az az instant klasszikus, mert az egész világon nagyot ment. Hozom már is a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hát ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

fellépéseit a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a fülem

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is lágermegy.